NSQ első zenekari szvítjének részleteit hallottuk. Pablo Casals azt mondta, hogy NSQ volt a legcsodásabb zenész. Mozart óta gondolom, hogy nem a levegőbe beszélt. Az biztos, hogy nagyon híres volt egykoron. Most Alban Berg hegedű versenye következik. Egy angyal emlékére ez az alcím. A szólót Caroline Widman játsza.

Berghegedű versenyét Caroline Widman szólójával hallottuk. Egy angyal emlékére, ez az angyal nem volt más, mint Manon Gropius, Walter Gropius és Alma Mahler lánya, aki 18 évesen hosszú szenvedés után halt meg gyermekbénulásban. A Ráadás Telemann Esdur fantáziája volt.

Telemann Ezdur fantáziáját hallottuk Karolin Widmann tolmácsolásában. A Lengyel Rádió Katowicei Szimfonikus Zenekara ezután Dvořák 8. szimfóniáját szólaltatta meg. Ez az úgynevezett 8-as szimfónia, opusz száma 88, keletkezésének ideje 1888.

Dvorzsák 8. szimfóniáját játszotta a lengyel rádió Katowicei szimfonikus zenekarra vezényelt Lawrence Foster. Dvorzsák nagyon szerette a természetet, a turista bakancsot hajnalban felvette, és Amerikában is mindig a cseh erdőkről álmodott. Most Alban Berg nagyon szép opusz 1-es szonátája következik.

Berg opusz 1-es zongora szonátáját David Huang játszotta. Berg azon kevés alkotók közé tartozott, akik a 20-as években, már az 1920-as években autót vehettek. Stravinsky, Puccini volt még ilyen gazdag és elismert. Dvorzsáktól következik a Gezdur fuga.

Antonín Dvořák, Gezdur fugáját, Pavel Cserny játszotta orgonán. Hans von Bülow a romantika korának nagy szaktekintéje, Liszt Ferenc veje azt mondta Dvořákról, hogy a Brahms utáni legisten áldottabb tehetségű jelenkori komponista. Most az Ádúr szvitet halljuk a cseh zeneszerzőtől.

Dvorzsák Ádúr szvítjét a lengyel Rádió Katowicei szimfonikus zenekarat elővezényelt Stanislav Macsura. A morva duettek és a szláv táncok végig söpörtek Európán. Brahms volt az, aki elvégezte fiatalabb kollégájának a korrektúrákat, kefe levonatokat javított Dvorzsák helyett. 4 óra van.

Guillaume de Machaut 1300-ban született, a 14. századi francia zene kiemelkedő képviselője volt, egy amolyan egyszemélyes intézmény. Ha egyszer eljutnak esetleg Reimsbe, a hatalmas katedrális tövében, gondoljanak rá, ott halt meg, Reims zene életének felvirágoztatása fűződik a nevéhez. Machaut az egyik nagy jelentőségű francia zeneszerző volt, aki még költőként is dolgozott Luxemburgi János és 5. Károly francia király udvarában. Notre-Dame-i mise című kompozícióját ismerhetjük meg, előadja az Oxford Kameráta, vezénye Jeremy Summerlee.

Guillaume de Machaut Notre Dame-i miséjét az Oxford Kamerata előadásában hallottuk, vezényelt Jeremy Summerlee. Hristo Jocov 1960-ban született, Gordonka versenyét Anatoly Krastev és a Bolgár Rádió Szimfonikus Zenekara szólaltatja meg, vezényel Mark Kadin.

Kristo Jozsov Gordonka versenyét Anatoly Krasztev és a Bolgár Rádió zenekar adta elő, vezényelt Mark Kadin. Ambrož Kopi 1973-ban született egy szlovéniai faluban, és a kortárs szlovén kórus zene egyik legjelentősebb alakja lett. Zeneszerzést és zongorát is tanít a Ljubljanai Zeneakadémián. 108. Zsoltára szól.

Ambros Kopi 108. Zsoltárát az Ave Kamara kórus adta elő. A zeneszerző 96-ban diplomázott zeneszerzésből, aztán posztgraduális tanulmányokat folytatott külföldön, főleg vokális egyházi kompozíciókat ír. Fritz Kreisler romantikus altatódala következik.

Fritz Kreisler, a romantikus altatódalát Tobias Ringborg és Anders Kielström játszotta. Kreisler nagyon híres hegedűs volt, Bécsben Helmesberger, Párizsban Leo Delibes növendéke, aztán Amerikában és Európában rengeteg hangversenykörutat szervezett. Mozart Esz-dur szimfóniája szól.

Mozart 184-es körül jegyzékszámú S-dur szimfóniáját hallottuk, a három tételes kis remek művet az új-zélandi szimfonikus zenekar adta elő. Mozart 17 éves volt, amikor ezt a remek művet papírra vetette Salzburg városában. Most Peter Hellendál opusz 5-ös G-dur szonátáját halljuk a Nocturnóban.

Fanny Mendelssohn néhány zongora darabját Georgi Gigasvili játszotta. Horvátország egyik leghíresebb komponistája Vatroslav Lisinski, aki egy német családban született Fuchs néven, és később változtatta meg a nevét Lisinskire, egy ideig írnokként dolgozott. Este című zenekari idilliét ismerhetjük meg.

Vatoslav Lizinszky este című szimfonikus idilliét játszott a Horvát Rádió szimfonikus zenekara, így hajnaltájt, vezényelt Niksa Bareza. Ez a komponista írt egyébként az első nemzeti operákat Horvátországban. Paco de Lucia gitárdarabja következik, Két víz között.

Paco de Lucia gitárdarabját, a Tornádó gitár dúvotta elő. Utolsó muzsikánkban Antonio Vivaldi D-moll gordonka versenye, ami Charles Medlem és a London Barok együttes szólaltat meg. Remélem, nagyon szép napjuk lesz, ezt kívánja önöknek a Notturno 3 munkatársa, Katona Márta, Pap Sándor és Németh Attila.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány. A paksi atomerőmű a Duna-Szent Benedek települések között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a paksi atomerőműnél. A tegnap meghozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben meggúnyolódott Toroszkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, a cél az, hogy ezeket az eseteket elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Jelenleg is tart a Hungarikum program részeként hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat fenn, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott lesz. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, a legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Dombormű avatással és díjátadóval ért véget az 54. tokai írótábor. A háromnapos rendezvényre az egész Kárpát-medencéből érkeztek írók, művészek, kutatók. Az áronapon a Milleniumi Irodalmi Emlékparkban felavatták a 250 éve született Berzsenyi Dánielről készült domborművet, illetve a 90 éve született József Attila díjas helyi író, Pap Tibor arcát ábrázoló alkotást. Ezután elismeréseket adtak át a humán tudományok jeles képviselőinek. Végül az időjárásról, jelenleg 9 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-20 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késveste általában 14-18 fok valószínű, nagy tavaink 26 fokosak, az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt, 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Ma kora délután a Bécsi Szimfonikus Zenekar játszik. Liszt, Ravel és Brahms szimfonikus művei szerepelnek az 1952-es archív felvételen. Ravel balkézre írt zongora versenyében Robert Casazzu játssza a szólót. Vezényel a 30 éve elhunyt román karmester Sergiu Celibidache. hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Dénes András játszik harsonán és Mészáros Zsolt Máté orgonán. A 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál június 17-i felvételén főleg kortárs szerzők darabjai szóltak, de a hely szelleméhez illően előkerültek a szentek, angyalok is, akiket Denk Viktória személyesített meg éteri szopránjával. Orgona muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Ipaj nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Az Ipaj egy görög eredetű név, jelentése a lovakat kifogó. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikáló reggel@radio.hu címre tudnak küldeni. A ma reggeli zenehallgatást Felix Mendelssohn Bartholdy Opus 20-as Ezdúr oktettjének harmadik tételével kezdjük. A szkercót játssza a House Music London.

Felix Mendelssohn Bartholdy opusz 20-as Ez-dur oktetjének harmadik tételét, a szkercót játszotta a House Music London. Később még lesz szó erről, de ma van a balkezesek világnapja, és állítólag Mozart is balkezes volt. Következzen most tőlem a 414-es köhögjegyzékszámú A-dur zongora verseny, amelyet 1782-ben már Bécsben írt meg, finom könnyen dallamok jellemzik. Ebből az első tételt játsszák a bécsi filharmonikusok, zongorázik és vezényel Maurizio Pollini.

Ez volt Wolfgang Amadeus Mozart 414-es köhüljegyzékszámú A-dur zongora versenyének első tétele. Érdekesség, hogy a zenekari anyagot úgy alakította ki Mozart, hogy vonós négyes kísérettel is előadható legyen, akár ilyen zongorás kvintetként. Most a bécsi filharmonikusok játszottak, zongorázott és vezényelt Maurizio Bollini. Gabriel Fauré zenéjével folytatjuk az Opus 56-os bölcsődalt, játssza Jean-Pierre Rampal fuvolán, Marielle Norman hárfán.

Gabriel Fauré Opus 56-os bölcsődalát hallották Jean-Pierre Rampal előadásában, aki fuvolán játszott, Marielle Norman pedig hárfán. Hát reméljük, hogy senki, akinek munkába kellett indulnia, ennek hatására nem aludt vissza, de egy gyönyörű darabról van szó. Ferdinand Érold, a rosszul őrzött lány című darabjából következik most egy részlet, egy ismert részlet a második felvonásból, ez pedig a facipő tánc. A Liverpooli Royal Philharmonicus zenekart Barry Wordsworth vezényli.

0: Ferdinand Érold a Rosszul őrzött lány című művéből a facipő táncot játszott a Liverpooli Royal Philharmonicus zenekar Barry Wordsworth vezényletével. Egy perc múlva 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, augusztus 13-a van. Árpádházi Szent Piroska ünnepe, aki magyar királylány volt, Szent László első szülött lánya, bizánci császárné. Augusztus 13-án van az ünnepe, és egyébként ezen a napon hunyt el 1134-ben, nagyjából 46 éves korában. Boldog Gertrúd ünnepe is a mai napon van, ő magyar származású katolikus grófleány apáca volt, rendje augusztus 13-án tartja az ünnepét. És ahogy korábban már említettem Mozarttal kapcsolatban, ma van a balkezesek világnapja, amelyet 1992 óta tartanak meg. Sokszor a hátrányos megkülönböztetésükre fordítja a figyelmüket, de én azt gondolom, hogy olyan kreatív emberek a balkezesek, persze jobbkezesek is lehetnek kreatívak, de akiket én ismerek, balkezesek mind olyan különleges gondolkodású kreatív emberek, és álljon itt egy rövid névsor nagyon híres balkezesekről, amelyet egy kedves hallgatónk küldött el nekünk még ma hajnalban: Michelangelo, Petőfi Sándor, Mozart, Beethoven, vagy éppen a újabbak közül Jimi Hendrix, vagy Paul McCartney, de még sokáig lehetne sorolni ezt a listát. A bayreuthi ünnepi játékok is fontos évfordulóhoz érkezett. 1876. augusztus 13-án kezdődött az azóta a világ egyik legnagyobb zenei eseményének számító bayreuthi ünnepi játékok sorozata. A fesztivál egyetlen célja Richard Wagner német zeneszerző operáinak bemutatása, tehát ez pontosan 150 évvel ezelőtt volt. És 80 évvel ezelőtt hunyt el Herbert George Wells, angol író és publicista, korábban a világ legolvasottabb írójának nevezték. 1946. augusztus 13-a London. Ezek a kerekebb évfordulók. Köszöntjük Faludi Judit kordonka művészt és a Vajda Gergely karmestert, zeneszerzőt, klarinét művészt, őket Isten éltesse. Hozzájuk kell tennünk még Toni Schneidbergert, őt is köszöntjük a születésnapján, jazz ütős. Boldog születésnapot kívánunk nekik. És akik ezen a napon hunytak el: Jules Massenet zeneszerző 1912-ben, Szalmás Piroska karnagy 1941-ben, és Franz Brücken karmester 12 évvel ezelőtt, 2014-ben. Most hallgassák meg Antonio Vivaldi 554A riomjegyzékszámú C-dur koncertójának első tételét a Concerto Italianótól. Vezényel Rinaldo Alessandrini.

Ez volt Antonio Vivaldi 554 per A Riom jegyzékszámú C-dur koncertójának első tétele, a Concerto Italiano előadásában a karmester Rinaldo Alessandrini volt. Most hallgassák meg Antonin Dvorák opusz 44-es D-moll szerenádjából az első tételt, ezt 1878-ban komponálta, fúvós hangszerekre, csellóra és nagybőgőre, négy tételes kamaramű, a darab a cseh nemzeti zenei hagyományokat és a klasszikus fúvós szerenádok hangulatát egyesíti. Ősbemutatója 1878. novemberében volt Prágában. A londoni filharmonikus zenekart Christopher Hagwood vezényli.

Antonín Dvořák opusz 44-es D-moll szerenádjának első tételét játszotta a londoni filharmonikus zenekar Christopher Hagwood vezényletével. Egyébként ezt a művét egy koncert élmény inspirálta. Bécsben hallotta Mozart nagy fúvós szerenádját, és amikor hazatért Prágába, akkor néhány héttel később, néhány nappal később neki is fogott a sajátjának, amit két hét alatt el is készített. Ez volt az a D-moll szerenád. Johannes Brahms pedig később Dvořák addigi legjobb művének nevezte. Hát aztán persze nyilván sok remek mű gurult még ki Dvořák kottapapírjaim. Most François-Joseph Gossec F-dur szimfóniájának első tétele következik, amely 1769-ben még királyi kiadói privilégium alapján vagy alatt jelent meg Párizsban. Egy hercegnek, Louis de Rohannak szólt az ajánlás. Érdekesség, hogy alig több mint 20 évvel később ugyanez a Gossec már a francia forradalom egyik fontos zeneszerzője volt, a Nemzeti Gárda zenekarának vezetője, sőt, ő készítette a Marseillaise első zenekari hangszerelését is, úgyhogy elég komoly történelmi fordulaton mentő is keresztül. Most viszont menjünk vissza 1769-be, az F-dur szimfónia első tétele következik, a London Mozart Players élén Matthias Bamert vezényelve.

Ez volt François Joseph Gossec opusz 12 numero 6-os F-dur szimfóniájának első tétele a London Mozart Players előadásában, vezényelt Matthias Bamert. Dohnányi Ernő C-dur rapszódiája következik, egy zongora darab, és ennek a rapszódiának van egy szép zongorista családfája. Dohnányi Ernő az opusz 11-es négy rapszódiát egykori zeneakadémiai tanárának, Tomán Istvánnak ajánlotta, Tomán pedig Liszt Ferenc növendéke volt, tehát ezen a darabon keresztül is kapcsolódhatnak ugye a zongoristák, vagy hát Dohnányi kapcsolódott mindenképpen Liszt Ferenchez, ráadásul később maga Dohnányi is a zeneakadémia meghatározó tanára lett, úgyhogy neki is vannak növendékei, akiktől mai zongoristák így származtatják magukat pedagógiai értelemben. A négy rapszódia közül most a harmadik C-dur darabot halljuk Baranyai László előadásában.

Dohnányi Ernő Opus 11-es sorozatából a C-dur rapszódiát, a numero 3-as játszotta Baranyai László zongorám. Az óra végén ismét egy nagy zongorista zeneszerző, Szergej Rachmaninov, de egy olyan darabbal, a vokálizzal, amely hát számos átiratot élt meg, Time Think Helset játszik most trombitán, Catherine Stott zongorán.

0: Ez volt Szergej Rachmaninov híres Vokalíz című kompozíciója. Ezúttal trombitán Tyne Thinghelset játszott trombitán, Hack Catherine-Stott pedig zongorán. Ha tehetik, maradjanak velünk a hírek után, majd Chopin zenéjével folytatjuk a zenehallgatást. A pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az első eljős elsőjesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontató hajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Környezetvédelmi vizsgálat indult almásfüzítőnél a Vörösi Szabtározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csaknem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabban képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett képviselői cikluskorlát és az alkotmánybíró korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Tovább emelkedett a Kolumbiát sújtó erős földrengés áldozatainak száma. A jelenlegi adatok szerint 265-en meghaltak, és mintegy 3500-an megsérültek. Emellett csaknem 500 embert még keresnek, és több mint 11 000 otthon megsemmisült. Tegnap a hatóságok még 241-ről 216-ra lefelé módosították a halálos áldozatok számát. A hétfői 7,4-es erősségű földrengős jelentős pusztítást okozott az ország nyugati részén. Az elhunytak emlékére 3 napos nemzeti gyászt rendeltek el a latin-amerikai országban. Csak nem 30 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Boeing repülő gyártó céget egy chicagói esküdtszék egy 2019-es tragikus repülőgép szerencsétlenség miatt. Az összeget az Etióp légitársaság járatán elhunyt egyik ír ENSZ mérnök felesége kapja, aki beperelte a gyárat. A katasztrófában 157-en vesztették életüket, a Boeing már évekkel ezelőtt elismerte, hogy a 737 MAX 8-as típusú gép egyik szoftverének hibája több balesethez is hozzájárult. Minden idők egyik legnagyobb tűzijátékának nyilvánították az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én este tartott washingtoni látványosságot. A szervezők 840 000 rakétát lőttek le a levegőbe a főváros több helyszínéről. Az impozáns méretű, mintegy 3/4 órás fényjáték ezzel hivatalosan is bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Itthon országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, időnként lehetnek fátyol felhők, nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél, délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű, nagy tavaink 26 fokosak.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Bécsi Szimfonikus Zenekar játszik. Liszt, Ravel és Brahms szimfonikus művei szerepelnek az 1952-es archív felvételen. Ravel balkézre írt zongora versenyében Robert Casazzi játssza a szólót. Vezényel a 30 éve elhunyt román karmester Sergiu Celibidache. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A templomi muzsika után a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Először Bartók Béla második hegedű versenye csendül fel Kelemen Barnabás szólójával, majd Johannes Brahms E-moll szimfóniáját adja elő az együttes. A karmester Andreas Ottenzamer. Áprilisi felvétel a Győri Richter teremből, ma 20 óra 36 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Hiába minden,
4: szemmel tartani, ne csukalni!
3: Az igazi tehetséget
5: betiltatom a bánkbánt.
3: Nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
6: Ez rút hálátlanság.
3: Pécsi Sándor.
7: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
3: Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntjük Ipoly nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A műsorhoz önök is hozzászólhatnak, SMS-t a 0630 3030 160-as számra, e-mailt a muzsikáloreggel@radio.hu címen tudnak küldeni. Ezen keresztül akár lehet jelentkezni a Kinyerma a játék és muzsika 10 percben kvízre. Szerkesztőink keresni fogják a jelentkezőket a legalkalmasabb játékidőpont kiválasztására. Ma is lesz egyébként Kinyerma, 8 órai híreket követően, 7:30 pedig kulturális ajánlóval jelentkezünk. És ahogy ígértem, most Frédéric Chopin cis-moll fantázia emprömtője csendül fel Ignázi Kambra előadásában.

Frédéric Chopin egyik nagyon ismert és népszerű darabja, a Cis-moll fantázia empromptű hangzott el, jegyzékszáma opusz 66, numero 4, Ignázi Cambra játszott zongorán. Most Jean-Marie Leclerc Ezdur hegedű versenyének első tétele csendül fel, ez egy a francia barokk zenében nagyon kiemelkedő koncertó volt, Johannes Pramszoller játszik hegedűn az Ensemble Diderot kíséretével.

Jean-Marie Leclerc Ez-dur hegedű versenyének első tétele szólalt meg, Johannes Pramzoller játszott hegedűn az Ensemble Diderot-val. Beethoven 8. szimfóniája első hallásra nem aratott akkora sikert, mint közvetlen elődje, a 7. Ez a szerzőt állítólag bosszantotta is. Tanítványa, Karl Csernyi később feljegyezte, hogy amikor megkérdezte Beethovent, vajon miért szereti a közönség jobban a 7., a mester röviden csak ennyit felelt, mert a 8. sokkal jobb, mondta bosszúsan. Úgyhogy ezért nyilván ő hitt ebben a darabban, és hát valóban azért nagyon-nagyon nagy népszerűségre tett szert a későbbiekben. Igaza is lett Beethovennek. A 3. tételt, a Tempódi menuettót játsza most a Dél-Német Rádió Szimfonikus Zenekara, a karmester Roger Norrington.

Ez volt Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának harmadik tétele a Dél-Német Rádió szimfonikus zenekarától, Roger Norrington vezényletével. Joaquin Rossini mindössze 12 éves volt, amikor megírta a most következő G-dur szonátát, illetve még azon kívül 5 másik szonátát is. Később meglehetősen kegyetlen kritikusa lett saját kamaszkori vagy kiskamaszkori műveinek. Feljegyezte, hogy a 6 szonáta 3 nap alatt készült, még összhangzattani tanulmányai előtt, és az első előadás 4 muzsikusa közül szerinte ő maga játszott a legkevésbé kutyaütő módon. Most a G-dur szonáta második tétele, az Andantino hangzik el a Saint Martin in the Fields kamarazenekar előadásában, a karmester Neville Marinier.

Gioachino Rossini Gédú szonátájának második tételét hallották, a St. Martin in the Fields kamara zenekar játszott, vezényelt Neville Mariner. Hát azt gondolom, azért mi nem lehetünk olyan szigorúak 12 éves Rossinivel, aki ezt komponálta, mint amilyen ő maga volt. De hát ha valaki olyan opera szerzővé válik, mint Rossini, akkor nyilván a saját kiskori műveit szemlélheti kritikusan. Még egy zenét hallgatunk meg az interjú előtt, ez pedig Andrea Falconieri Csakkónája. Andrea Falconieri életrajza majdnem egy barokk road movie. 1614-ben felvette a novemberi fizetését a pármai udvarban, aztán egyszerűen eltűnt. Később Mantovában, Firenzében, Modenában, majd Spanyolországban bukkant fel, végül Nápoly királyi kápolnájának mestere lett. Karmestere, egy sokat utazó muzsikus Csakkónája következik most az In Medias Brass Quintet előadásában.

0: Andrea Falconieri csakkónáját játszotta az In Medias Brass Quintet. 3:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jó reggelt kívánok! Kulturális ajánlóval folytatjuk. A mai napon kezdődik a 25. Savaria történelmi karnevál Szombathelyen. Az eseményt az Anima Sound System és a Savaria szimfonikus zenekar nyitja meg, a karmester pedig Tompa Ábel lesz. Vele beszélgetett Boda Eszter kollégám.
1: Most fogsz fellépni először a Savaria szimfonikus zenekarral és az Anima Sound Systemmel együtt. Hogyan készülsz erre, várod-e már ezt az eseményt?
2: Nagyon várom ezt az eseményt, hiszen karmesterként mindig izgalmas, amikor egy új együttessel dolgozhat az ember. Itt most ráadásul kettőre is lehetőség nyílik. Ugye a Savaria szimfonikusok munkásságát figyelemmel követem már nagyon sok ideje, és abszolút várom, hogy együtt dolgozhassunk. Illetve hát az Anima Sound Systemmel is nagyon izgalmas lesz a közös munka szerintem, hiszen őket tartanám így a legeklektikusabb popzenekarnak Magyarországon. És ezt a sok színű popot nagyon izgalmas lesz szimfonikus köntösbe felöltöztetni, és ezáltal még jobban gazdagítani ezt a hangzást. Ilyen koncerteknél picit másabb a felkészülés, mint hogyha egy klasszikus, szimfonikus koncertre készülne az ember, vagy éppenséggel opera, vagy akármi, hiszen ugye itt valószínűleg sok lesz az olyan szituáció, nem feltétlenül mi leszünk a reflektorfényben, hanem mi kísérünk. Ez nyilván az is hozzájárul, hogy ugye a popzenekarok nagy része metronómra játszik, mi is ezt fogjuk tenni, tehát nyilván egy picit könnyebb és más funkciója van az embernek karmesterként, mint egy normális szimfonikus környezetben. Itt inkább az, hogy a két együttesre figyeljen, hogy akkor egy helyen járunk, jó helyen lépnek be. Ugye popban, könnyű zenében bármi megtörténhet, egy kibővül a szerkezet, vagy máshol lép be az énekes, és akkor ilyenkor kell résen lenni, hogy akkor ugye a zenekart utána rántani. Remélem sikerülni fog, de nem hinném, hogy bármi ilyesmi intervencióra szükség lenne majd.
1: És akkor már csináltál ilyet korábban, tehát ez nem az első ilyen lesz, csak ezzel a kompozícióval, ez hogy élted meg, az milyen volt?
2: Ugye az első ilyen nagy popzenekar, amivel együtt működhettem, az a Carlson Coma volt, ugye a dupla műpás koncertjükön vettünk részt Big Bandemmel, a Budapest Orchestra projektet. Nyilván az egy picit másabb volt, hiszen én voltam annak a koncertnek is a hangszerelője, tehát a Carlson Coma számokat Big Bandel én bővíthettem ki. És nyilván, amikor úgymond egy picit van egy ilyen zenei vezető szerepe az embernek, akkor az más, nyilván többet dolgozik vele, mint amikor csak megkapja a kottákat, hogy ezt kell megtanulni. De az is egy izgalmas élmény volt, meg hát nyilván másfajta zene, mint az Anima Sound System. Ugye itt csak karmesterként veszek részt, de hát ugye kiváló jazz trombitás barátom Subic Gábornak a hangszerelései szólalnak majd meg, úgyhogy talán ez még így egy jobb verzió is, hogy nekem csak hallgatóznom kell.
1: És hogyan kaptad ezt a lehetőséget? Ki kért fel erre?
2: Popa Gergő, most már ugye helyettes zenéért felelős államtitkár úrtól kaptam a felkérést, amikor még ugye a Savaria szimfonikusok igazgatója volt. Ugye vele nagyon sokat dolgoztam hangstúdióban a Budapest Scoringnál, és hát valamiért azt gondolta, hogy erre érdemes lenne engem elhívni, aminek igazából nagyon is örülök, úgyhogy ez így került utamba.

Egy kicsit az Anima Sound System világába is belehallgathattunk, egy crossover néven futó projekt, illetve szám erejéig, ezt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával csinálták a MÜPÁ-ban 2016-ban, tehát 10 évvel ezelőtt, és ebből az együttműködésből is látható, illetve abból, amiről előtte az interjúban Tompa Ável karmester beszélgetett Boda Eszterrel, hogy milyen sokszínű is lesz a 25. Savaria történelmi karnevál, a római légiók seregszemléjén át a pop és klasszikus zenei koncertekig rengeteg programmal várja az érdeklődőket a Savaria történelmi karnevál, tehát a mai naptól augusztus 16-áig. Most folytatjuk a zenehallgatást visszatérve a klasszikus, méghozzá a bécsi klasszikus zene világába, Joseph Haydn F-dur vonós négyesének második tételével, a menüettet játssza a Lindsay vonós négyes.

Joseph Haydn F-dur vonós négyesének második tételét játszotta a Lindsay vonós négyes, ugye közhely, hogy Haydn szokták a vonós négyes atyának hívni, hiszen ez a műfaj valóban az ő keze alatt érlelődött azzá, ami aztán utána nagyon sok ideig tényleg volt is, meg a mai napig bizonyos szempontból az. Robert Schumann harmadik rajnai szimfóniája következik most, ugye Schumann 1850 őszén költözött Düsseldorfba, és nem sokkal később feleségével, Klárával Kölnbe látogatott. A hatalmas, akkor még mindig épülő dóm annyira lenyűgözte, hogy hazatérése után szinte azonnal nekilátott új szimfóniájának. November elején kezdte, decemberre pedig már készen is volt velem, innen ered a rajnai elnevezés is, bár ezt nem maga Schumann adta a műnek. A harmadik, nicht schnell, vagyis nem gyorsan tempó megjelölésű tételt halljuk most a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekarától, vezényel Neville Marriner.

Robert Schumann harmadik rajnai szimfóniájának harmadik tételét játszotta a Stuttgarti Rádió Szimfonikus Zenekara Neville Mariner vezényletével, amely zenekar egyébként jog elődje a nem sokkal korábban Beethovent játszó, itt a műsorban Beethovent játszó Dél-Német Rádió Szimfonikus Zenekarának. Most Johann Sebastian Bach 525-ös BWV számú Ezdur szonátájának harmadik tétele csendül fel, előadja Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Hadati László oboán, Lakatos György fagotton.

Johann Sebastian Bach 525-ös BWV számú Ezzur szonátájának harmadik tételét játszotta Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Hadady László oboán, Lakatos György fagotton. Az óra végén a hírek előtt még egy zeneművet hallgatunk meg. Giovanni Paisiello Ezzur koncertújából csendül most fel az első tétel, egy méltóságteljes és gyors Allegro maestoso. Ugo Orlandi játszik mandolinon, a venetói szólisták karmestere Claudio Simone.

0: Giovanni Paisiello Esdur koncertójának első tételét játszotta Ugo Orlandi mandolinon a venetói szólistákkal, a karmester Claudio Simone volt. A pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek települések között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Megfékezték a lángokat a tűzoltók Sói és Öskü között, ahol tegnap délután mintegy 160 hektárnyi területen gyulladt ki az aljnövényzet a 8-as főút mellett. Az oltásban a hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett két honvédelmi helikopter és civil lakosok is részt vettek. A szakaszon már járható a 8-as főút és közlekednek a vonatok is. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a szállítmányokkal átvészelhetnék a közelgő telet és megvédhetnék a civil lakosságot. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Lezuhant egy katonai helikopter Texas államban. A szerencsétlenségben két katona meghalt. Rövid időn belül ez volt a második súlyos légibaleset az amerikai hadseregben. Június közepén egy B-52-es nehéz bombázó zuhant le Kaliforniában, röviddel a felszállás után. A fedélzeten tartózkodó 8 ember életét vesztette. Több mint 750 ezer feltételezett 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a közösségi óriás. A törlésekkel a cég a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánja megelőzni. Több mint 300 kilométeres sávban borított a sötétségbe Európa egyes részeit a tegnapi teljes napfogyatkozás. A ritka természeti jelenséget Portugália egy része mellett főként Spanyolországból lehetett a legtisztábban követni, miközben a kontinens többi területén részleges takarás volt látható. A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött, a hold árnyéka ívet írt le Grönland és Izland felett, majd az árnyéksáv végül a Balear-szigeteknél hagyta el a szárazföldet. Híreink végén az időjárásról. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, este 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak, az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Bécsi Szimfonikus Zenekar játszik. Liszt, Ravel és Brahms szimfonikus művei szerepelnek az 1952-es archív felvételen. Ravel balkézre írt zongora versenyében Robert Casazzi játssza a szólót. Vezényel a 30 éve elhunyt román karmester Sergiu Celibidache. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Péntek kora délután a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik. Vezényel Kovács János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmester, aki most ünnepli 75. születésnapját. Ebből az alkalomból köszöntjük őt egy 1983-as zeneakadémiai koncert felvételével. Bozai Attila, Dvorzsák és Wagner művei. Pénteken 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra 6 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
6: Fehér Dezső nyugdíjas.
0: Ismételten, jó reggelt kívánok, köszöntöm. Ismételten, tisztelettel örülök neki, hogy ismét hallom a hangját, hiszen többször is játszottunk már együtt. Ezt azt hiszem, hogy pontosan számon tartja, hányszor játszottunk korábban?
6: Hát ez összesen a 24. most.
0: Hát akkor szinte lassan jubileum lesz szeptemberben, a 25-én reméljük. Azt tudom, hogy a zenetörténetben otthonosan mozog, de az általános történelmet is szereti. Tudja, vagy van esetleg olyan háború, amelynek történetével többet foglalkozott?
6: Hát a katonai dolgokat nagyon szeretem, bár nem voltam katona az állapotom miatt, de 1974. január 31-én beírtak sorozásra, 34 percig tartott, utána leszereltem.
0: Köszönjük, hogy ezt megosztotta velünk. Csak azért kérdeztem ezt, mert ma nagy jelentőségű ütközetekről, háborúkról is lesz majd szó, de előtt elmondom, hogy miket nyerhet. Három helyes válaszért két CD-t küldünk, a The Royal Philharmonic Orchestra Berwald és Carl Davis műveit játssza az egyiken, vezényel Ivor Bolton és Carl Davis, illetve ez egy dupla CD, a másik pedig, hogyha a negyedik kérdésre is tudja a választ, akkor az Óbudai Danubia zenekar és Tóka Ágoston orgonaművész hangversenyének felvételét küldjük el, amelyen Péters és Beethoven művei csendülnek fel. Ezekért lehet tehát játszani, és akkor mondom is az első kérdést.
6: Legyen kedves!
0: Történelem változatos módokon hagyott nyomot a zenei irodalomban. Időről időre előfordult például, hogy a zeneszerzők hangzó emléket állítottak egy nagy jelentőségű ütközetnek. Erre hallunk példákat a mai játékban. Kezdjünk egy koncertnyitánnyal, amely a napóleoni háborúk fordulópontjáról emlékezik meg. 1812-ben a francia császár kénytelen volt visszavonulót fújni. Az évszám a címben is megjelenik, a kérdés csak annyi, ki a zeneszerző.

0: Hát fizikai fájdalmat okoz konkrétan elúszni egy akkora zenével, mint amilyen az iménti, és ráadásul már nem is nagyon sok van hátra, de hát hogyha elhúzódik a kinyerma, talán az sem az igazi. De ki a zeneszerző?
1: A zeneszerző Piotr Ilics Csajkovszki.
0: Helyes a megfejtés, és nekem is általában gondot okoz, hogyha a teljes nevet kell kimondani. Piotr Ilics Csajkovszki nevét kimondani magyar nyelvtörőnek számít szerintem. Helyes a megfejtés. Az oszlói filharmonikus zenekar játszotta Maris Jansons vezényletével az 1812 nyitány egy részletét. Most egy jóval régebbi csata következik. A második feladvány zenéjének szerzője Liszt Ferenc, akinek szimfonikus költeményét Wilhelm von Kaulbach azonos című műve ihlette. A festő egyébként Liszt portréját is elkészítette. Az ihletet adó festmény a Katalaunumi ütközetet ábrázolja. A kérdés, hogy mi a szimfonikus költemény, és így a kép címe.

0: Mi a szimfonikus költemény és a kép címe?
1: Tehát a szimfonikus költemény címe Liszt Ferenc, Hunok csatája. Nagyon ritkán játszák.
0: És éppen ezért különösen is gratulálok, hogy ezt tudta, és a megfejtést, ez valóban nem a legkönnyebb. Ugye Liszt sok szimfonikus költeményt írt, és hát vannak ezek között olyanok, amelyeket ugye fejből tud minden magyar, ilyen mondjuk a Léprelűd, de Hunok csatája érdekes, hogy nem tartozik ezek közé, ahogy mondta is. A londoni filharmonikus zenekar játszott, Bernard Haitink vezényelt. Most előreugrunk a 20. századba, amelyet meghatároztak a háborúk. Az ütközetek közepette a zene nem csupán menekülés, de a pszichológiai hadviselés eszköze is lett. A harmadikként idézett szimfóniát Dmitrij Sosztakovics egy ostrom alatt álló város számára komponálta, a bemutatót, amelyhez a zenészeket még a frontról is visszarendelték, a körbezárt város hangszórókon közvetítette a német vonalak felé. A kérdés, melyik városban zajlott ez a drámai premier?

0: Nem csak a premier drámai, hanem a zene is elképesztően erőteljes. Melyik városban zajlott ez a drámai premier?
1: Hát ez a drámai premier, ami nagyon drámai volt, 7. Leningrádi szimfónia.
0: Így van, helyes a megfejtés. Úgyhogy gratulálok ehhez is. Ez is a mellékneve ennek a szimfóniának, hogy C-dur Leningrád szimfónia. Ez ugye 91 óta ismét Szentpétervárnak hívják már a várost, de valóban a második világháborúval így maradt meg. Zárásként térjünk vissza a Bonaparte család háborúihoz. Az utolsó zenemű annak a diadalnak állít emléket, amelyet Wellington aratott Bonaparte József felett. A kérdés, hogy ki a zeneszerző?

0: Ki a zeneszerző?
1: Tehát a zeneszerző Ludwig van Beethoven, és a bemutatón ezt valóban eljátszották a csatát. Úgy csináltak, hogy lőttek a színházba, hogy valóban eljátszották a csatát. Nagyon ritkán játszák ezt is.
0: Igen, így van, ez a úgynevezett csata szimfónia, hát ez nem része a 9 Beethoven szimfóniának, de valóban az első rész, amit most hallottunk, ez az ütközet zenei ábrázolása, tehát van benne ez az indulós hangulat, trombita jelek, dobok és akár ugye ágyú tűz is. Úgyhogy pontos és helyes a megfejtés, gratulálok hozzá, ezt a berlini filharmonikusok játszották Herbert von Karajan vezényletével, Fehér Dezső pedig a mai játékosunk mind a négy kérdése tudta a választ, úgyhogy gratulálok és köszönjük, hogy ismét velünk
1: játszott. Nagyon köszönöm, szeptemberben találkozunk.
0: Várjuk vissza, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Fehér Dezsőt hallották, a kedves hallgatókat pedig hívom és bátorítom, hogy jelentkezzenek önök is. Játszunk együtt, ki nyer ma játék és muzsika 10 percben, egy vidám kvíz, értékes felvételeket lehet nyerni. E-mailt a kinyerma@kukacradio.hu e-mail címre tudnak küldeni, vagy pedig hívják föl egyszerűen az üzenetrögzítőnket a 0630 759 60 10-es számon, adják meg az elérhetőségüket, és szerkesztünk, keresni fogja önöket, hogy időpontot egyeztessenek. Wolfgang Amadeus Mozart 622-es köhögjegyzékszámú A-dur klarinét versenyének második tétele hangzik most el, előadja Sabine Meyer klarinéton a berlini filharmonikusokkal, vezényel Claudio Abbado.

Ez volt Wolfgang Amadeus Mozart, 622-es köhüljegyzékszámú A-dur klarinét versenyének második tétele. Sabine Meyer játszott klarinéton, a berlini filharmonikusokat Claudio Abbado vezényelte. Ugye Mozartot egy nagyon jó humorú és fantasztikusan sziporkázó gyorstételek zeneszerzőjeként tartják sokszor számon, hogy milyen világos és vidám a zenéje, de érdemes nagyon odafigyelni a lassú tételeire is, akár a koncertókban, akár bármely művében, más művében hihetetlen mélységek vannak ezekben a tételekben. Most következzen Piotr Csajkovszki szkercója, vagyis a Souvenir d'un lieu cher című műve. A cím magyarul annyit tesz, emlék egy kedves helyről, és pontosan tudjuk, hogy melyik helyről van szó. Brajlovról. Csajkovszki mecénást a Nagy Esda von Meck birtokáról van szó. A történet különlegessége, hogy von Meck úgy hívta meg ide a zeneszerzőt, hogy közben ő maga elutazott. Hosszú éveken át több száz levelet váltottak, von Meck jelentős összeggel támogatta Csajkovszkit, mégis tudatosan kerülték a személyes találkozást. A Brajlovi tartózkodás emléke lett ez a három darab, most a numero 2-est, szkercót játsza Julia Fischer hegedűn, Jakob Kreitzberg zongorán.

Ez volt Piotr Csajkovszki szkercója, a Souvenir d'un lieu cher című kompozíció egyik részlete. Julia Fischer játszott hegedűn, Jakob Kreitzberg zongorán. Most következzen Handel zenéje, a Szemele egyik részlete. Szemele a görög mitológiában tébai királylány, Kadmosz és Harmónia lánya, és Zeusz halandó szerelme volt. Ebből hallják most Jupiter áriáját a második felvonásból, Ian Bostridge énekel, a felvilágosodás korának zenekarát Harry Bickett vezényli.

0: Georg Friedrich Händel Szemele című operájából, oratóriumából hallották Jupiter áriáját a második felvonásból. Jan Vosrich énekelt, a felvilágosodás korának zenekarát Harry Bickett vezényelte. Oratóriumszerű előadásban ment le 1744. februárjában ez a darab. A londoni Böjti koncertszezonban volt a bemutató, de hát ugye ez nem egy bibliai történet, hanem Jupiter szerelmi kalandja tulajdonképpen. Nem mindenkinek tetszett ez így ebben a formában. Händel barátja Mary Delany néhány nappal később írt arról, hogy komoly tábor szerveződött a darab ellen, és az opera világ valósággal dühöngött Händelre. Mert hát valóban vannak benne olyan fordulatok például, hogy Héra féltékenységből megkérte Szemelét, hogy kérje meg Zeust, mutatkozzon meg neki teljes isteni alakjában, ugye Zeus és Szemele szerelméről volt szó. Zeus ezt megtette, de egy halandó nem bírhatta el az isteni ragyogást, így Szemele elpusztult. A méhében lévő gyermeket Zeus megmentette, és később ő lett Dionüszosz, a bor és mámor istene. 8 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ismét játszunk. Elmondom, miket lehet nyerni. Van két jegyünk ma estére, augusztus 13-án, tehát ma csütörtökön este 8 órakor a Fehérvár Csurgói Károlyi kastélyban, a 10. Eko Nyári Akadémián a Napfény hangneme címmel ad hangversenyt Stuller Gyula, Roy Siloach és Fülei Balázs. Forré és Brahms műveit adják elő. Augusztus 14-én pénteken este 8 órakor Debrecenben a Református Nagytemplomban az Orgonapont Fesztivál keretében a Filharmónia Magyarország rendezésében José Cura tenor és Szamosi Szabolcs orgonaművész közös koncertje lesz. Nagyon szép műsorral készülnek. És augusztus 15-én szombaton este 8 órára is van két jegyünk az Opus Jazz Clubban. A hangverseny címe The Legacy of Native Sense, Szigeti Mátyás és Horváth Szabolcs. A The Legacy of Native Sense egy a Zeneakadémia falai között létrejött duó, amely Chick Corea és Gary Burton közös zenei világából merít inspirációt. Ezekre lehet pályázni, kérem, hogy a nevük és a megfejtés mellett írják meg azt is, hova szeretnének eljutni ma este Fehérvár Csurgóra, Stuller Gyula, Roy Siloach és Fülei Balázs koncertjére, vagy holnap a debreceni Református Nagytemplomba José Cura és Szamosi Szabolcs hangversenyére, vagy estek szombaton este az Opus Jazz Clubba, Szigeti Mátyás és Horváth Szabolcs koncertjére. SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@kukacradio.hu címre tudnak küldeni. Most Schubert zenéje következik, a harmadik szimfónia második és harmadik tételét hallgatjuk meg. Schubert mindössze 18 éves volt, amikor 1815-ben megírtam ezt a harmadik szimfóniát. Ez az év elképesztően termékeny volt számára. A szimfóniák, operák és egyház művek mellett körülbelül 140 verset zenésített meg dalként. A kérdés, hogy melyik költő verseit zenésítette meg Schubert a legtöbbször ebben az évben. Négy lehetőség közül választhatnak: A. Friedrich Schiller, B. Johann Wolfgang von Goethe, C. Gotthard Ludwig Kosegarten, vagy pedig D. Johann Mayrhofer. Tehát a négy lehetőség Schiller, Goethe, Kosegarten és Mayrhofer, ezek közül kellene egyet választani, akiknek a verseit legnagyobb számban zenésítette meg Schubert ebben az évben, 1815-ben. Most hallgassuk az Amsterdami Koncerthebó zenekarát Nikolaus Arnoncourt vezényletével, ahogy a Schubert harmadik szimfóniájának második és harmadik tételét játsszák.

Franz Schubert harmadik szimfóniájának második és harmadik tételét játszotta az amsterdami Concertgebouw zenekara Nikolaus Harnoncourt vezényletével, és az volt a kérdés, hogy melyik költő verseit zenésítette meg Schubert a legtöbbször abban az évben, amikor ez a szimfónia elkészült 1815-ben. Hát mintegy 20 verset zenésített meg Gotthard Ludwig Kosegartentől, de tőle csak egyetlen költőtől zenésített meg több verset, ő pedig nem más, mint Johann Wolfgang von Goethe. Tehát a helyes megfejtés Goethe volt, és akkor nézzük a nyerteseket. Pálvölgyi Kálmán, Török Emőke és Tótné Draskovics Erzsébet. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónknak gratulálok, ez nem volt egy könnyű kérdés, de hát néha tippelni is lehet, tehát Goethe volt a helyes megfejtés. Mi pedig most folytatjuk a zenehallgatást, Déoda de Séverac Szünidőben című művével, ez igen aktuális, így augusztus közepe felé, az első könyvből a 7. romantikus keringőt játsza Erik Le Sage zongorán.

Dihoda de Széverák szünidőben sorozatában az első könyv hetedik tétele, a romantikus keringő hangzott el Erik Lesage játszott zongorán, és minden hallgatónknak, főleg a fiataloknak, iskolásoknak kívánom azt, hogy a maradék bő két hetet még jól tudják kihasználni pihenésre, üdülésre a szünidőből, mi pedig befejezésként Michael Haydn numero 2-es D-dur fuvola versenyének harmadik tételét hallgatjuk meg, melyet Emmanuel Pahu játszik fuvolán a berlini Haydn együttessel, a hangversenymester Bernard Hartog.

0: Michael Haydn, numero 2-es D-dur fúvola versenyének harmadik Allegro assai tételét játszotta Emmanuel Pahu fúvolán a berlini Haydn együttessel, a hangversenymester Bernard Hartog volt. Kedves hallgatóink, a mai muzsikáló reggel végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. További jó rádióhallgatást kívánok. A pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Az integritás hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását. A hatóság közölte, hogy az intézkedés az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen, és a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a névjegyzékből. Hangsúlyozták, hogy jogilag meghatározott körökről van szó, és céljuk nem a megbélyegzést, hanem a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvény módosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbuszpályaudvar, P plusz R parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Emellett megújulnak a zöld felületek, korszerű vizuális és hangos utas tájékoztató rendszert, valamint térfigyelő kamerákat is telepítenek. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta az orosz hadsereg az éjjel. Izmaili járásban egy nő súlyosan megsebesült, és a drónok becsapódása több helyen tüzet okozott. Közben ukrán lövedékek miatt szintén tűz ütött ki a baskírföldi Szalavat ipari negyedében. A régió központjában Ufában több repülőteret töröltek, az elcsatolt Szevasztopolban pedig áramszünetet okoztak az ukrán dróntámadások. Az amerikai légvédelmi Patriot rakéta készlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a szállítmányokkal átvészelhetnék a közelgő telet és megvédhetnék a civil lakosságot. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Az időjárásról országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késve este 14-18 fok valószínű. 9 óra múlt, 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután a Bécsi Szimfonikus Zenekar játszik. Liszt, Ravel és Brahms szimfonikus művei szerepelnek az 1952-es archív felvételen. Ravel bal kézre írt zongora versenyében Robert Casazzi játssza a szólót. Vezényel a 30 éve elhunyt román karmester Sergiu Celibidache. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este Dénes András játszik harsonán és Mészáros Zsolt Máté orgonán. A 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál június 17-i felvételén főleg kortárs szerzők darabjai szóltak, de a hely szelleméhez illően előkerültek a szentek, angyalok is, akiket Denk Viktória személyesített meg éteri szopránjával. Orgona muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
5: A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők, felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király, augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
6: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Niccolò Paganini zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, hallgassuk a 3. E-dur hegedűverseny 3. tételét, Alexandre Dubas a szólista, mellette a Monte Carlo-i Filharmonikus Zenekart, Michel Sasson vezényli.

Paganini 1826-ban nem éppen egyszerű életszakaszban írta az E-dur hegedű versenyt. Akkoriban egy Adriana Bianchi nevű fiatal énekesnővel volt viszonya, akitől egy évvel korábban 1825-ben egy fia is született. Korabeli beszámolók szerint a hölgy problémás partner volt, féltékeny és kiszámíthatatlan. Míg a 44 éves Paganini, aki majdnem kétszer olyan idős volt, mint a hölgy, egyre gyakrabban szenvedett mindenféle betegségektől. Így aztán Nápolyban kénytelen volt egy kis pihenőt is tartani, de ha nem is koncertezett, azért befejezte a második hegedű versenyét, és 1826. december 12-én egy levélben számolt be egy közeli barátjának a következő hegedű versenyről. Azt írta, most készültem el a harmadik hegedű verseny hangszerelésével, amelyben szerepel egy polakka is. Szeretném ezeket a darabokat először honfitársaim előtt kipróbálni, mielőtt Bécsben, Londonban vagy Párizsban bemutatnám őket. Így is történt, Rómában, Firenzében, Perugiában és Livornóban lépett fel. Turnéját csupán azt szakította meg, hogy gondoskodnia kellett a kisfiáról, aki aprócska gyermekként eltörte a lábát, és így aztán állandó figyelmet igényelt. Végül mégis eljött az idő egy újabb utazásra, ekkor Paganini Bécsbe ment, és szintén eljátszotta az új darabot, a városban tartott 14, a feljegyzések szerint meglehetősen jól jövedelmező koncert egyikén. Franz Schubert is ott volt az egyik esten, és Paganini játékát angyali éneknek nevezte. Hát ez volt az a bizonyos polakka tétel, amit a levélben 1826. decemberében a zeneszerző jelzett is, úgyhogy talán ez különleges volt számára. A harmadik polakka tétel szólt Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyéből, Alexandre Dubach játszotta a szólót, a Monte Carlói filharmonikusokat Michel Sasson vezényelte. Hegedű után Csembaló és Domenico Scarlatti egyik szonátája következik, a Longo jegyzékben 268-as D-dur darabot Dobozi Borbálától halljuk.

Domenico Scarlatti a Longo jegyzékben 268-as jegyzékszámú D-dur szonátáját Dobozi Borbála játszotta. A Norma Vincenzo Bellini rövid élete során írt 10 operájának egyike, a Bel Canto repertoár egyik legnépszerűbb és leggyönyörűbb darabja. És a csodálatos fülbemászó dallamok mögött végtelen elszántságról, illetve mély szerelemről és gyűlöletről szóló tragédia rejtőzik. A második felvonás részletét, Norma és Adalgisa kettősét hallgatjuk ebből a csodálatos operából, Bellini zenéjét Tokodi Ilona és Takács Klára énekli, a Magyar Állami Operaház zenekarát Mihály András vezényli.

0: Norma és Adel Gisa kettősét hallottuk Bellini Norma című operájának második felvonásából. Tokodi Ilona és Takács Klára énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Mihály András vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:50, következzék most Haydn 85. B-dur királyné szimfóniájának második tétele, a 18. század zenekarát Franz Brüggen vezényli.

Haydn B-dur királyné szimfóniájának második tételét hallottuk, a 18. század zenekarát Franz Brüggen vezényelte. 12 emlék, érzés Spanyolországról és Spanyolországból. Minden tétel tele van színekkel, illetve a spanyol zene dallamaival és ritmusaival. Ez az Ibéria, Isaac Albéniz szóló zongorára írt remek műve, 4 kötetnyi spanyol vázlat, amelyet Olivier Messiaen később a spanyol zene egyik legnagyobb mesterművének nevezett. Albéniz 1908-ban halál előtt alig egy évvel fejezte be a sorozatot, és az Impressziók alcím sem véletlen. Mivel a zeneszerző elégedetlen volt a spanyol politikával és kulturális élettel, Franciaországba költözött, ahol úgy érezte, hogy az ambícióit jobban megértik, és nem mellesleg, ahol Debussy zenéjének hatása alá került. Így aztán az Ibériában a Debussy féle impressionizmus nosztalgiával és némi nacionalizmussal ötvöződik Albéniz szülőföldjéről készült élénk portréiban. Egy meglehetősen színes zenei világ rajzolódik ki ezekben a darabokban. A harmadik kötet harmadik tétele Madrid történelmi városrészébe Lavapiés-be kalauzolja a hallgatót. Ezt hallgatjuk most az Ibériából. Alicia de la Rocha zongorázik.

Isaac Albéniz zenéjének mestere Alicia de la Rocha zongorázott, a harmadik kötet harmadik Lava Pièce darabját hallottuk az Ibéria sorozatból. Most ismét nagy zenekar és Beethoven zenéje, a Coriolan nyitány következik, a Bambergi Szimfonikus Zenekart József Kálbert vezényli.

Beethoven Coriolánnyitányát a Bambergi Szimfonikus Zenekartól hallottuk, József Kaibert vezényelt. Georg Muffat barokk orgonista zeneszerző darabja következik. Ő 1663 és 69 között Párizsban tanult, valószínűleg Jean-Baptiste Lully volt a mestere. 1680 körül pedig Olaszországba ment, ahol Bernardo Pasquinitől tanult orgonálni. Itt megismerkedett Arcangelo Corellivel is, akit fontos példaképeként tisztelt. 1690-től haláláig pedig a passaui püspöki udvar karnagya volt. A családban Georg Muffat zenei vonalát a fia folytatta, úgyhogy ha Gottlieb Muffatról hallanak, akkor ő a fiú, és ugyancsak sikeres zeneszerző lett. De most maradjunk a papánál, Georg Muffatnál, Nobilis Juventus című művének első tételét halljuk, az El Gran Teatro del Mundo felvételén.

0: Georg Muffat Nobilis Juventus című művének nyitányát hallottuk az El Gran Teatro del Mundo előadásában.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perc múlva lesz 10 óra, következzék Camille Saint-Saëns zenéje. A koronázási indulót halljuk a Skót Nemzeti Zenekartól. Némely Ervi vezényel.

hetedik Edvárd király és Alexandra királyné koronázására írta az indulót Camille Saint-Saëns 1902-ben. A koronázási indulót a skót nemzeti zenekartól hallottuk, Némely Jervé vezényletével. Most következzék egy második románctétel és egy kamaramű. Carl Stamitz opusz 19-es F-dur kvártettjének részletét hallgatjuk. Ifjabb Hara László fagotton, Tátrai Vilmos hegedűn, Konrád György mélyhegedűn, Banda Ede Gordonkán játszik.

Carl Stamitz Opus 19-es F-dur kvartettjének második románc tételét ifjabb Hara László fagotton, Tátrai Vilmos hegedűn, Konrád György méhegedűn, Banda Ede Gordonkán játszotta. Pietro Antonio Locatellit nyugodtan nevezhetjük a legelső nagy barokk hegedű virtuóznak, bár a kortársak azért árnyaltabban fogalmaztak. Játékát nagy elismerés övezte, ám egyes kritikusok túl ragyogónak, túl virtuóznak tartották. Ami pedig a zeneszerzői vonalat illeti, műveinek eredetiségét is csodálták, ugyanakkor felrótták neki a technikai hiányosságokat és a kreativitás hiányát. De hangszeres tehetsége és az Amsterdamban 1733-ban megjelent gyűjteményben kiadott szóló hegedűre írt káprisainak köszönhetően azért a 19. században, mégiscsak a 18. század Paganiniaként emlegették őt. Ő tehát Pietro Antonio Locatelli, akinek Opus 7-es B-dur koncertójából hallgatjuk az első és második tételt, a nizzai barokk együttes játszik.

Pietro Antonio Locatelli Opus 7-es B-dur koncertójának első és második tételét a Nizzai Barokk Együttestől hallottuk. Kár Maria von Weber Felhívás keringőre című művének zenekari változata szól most, Hector Berlioz a hangszerelő, az Orosz Nemzeti Zenekart Mihail Pletnyov vezényli.

0: Kármária von Weber Felhívás keringőre című művének zenekari változatát hallottuk Hector Berlioz hangszerelésében. Az orosz nemzeti zenekart Mihail Pletnyov vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc múlva lesz 10:30, vagyis egy kicsivel korábban érkeztünk a ma délelőtti játékhoz, de talán mindenki itt van már, aki játszani szeretne, mondom is a nyereményeket. Az első koncert augusztus 15-én szombaton este 8 órakor lesz a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban. A záró koncertet hallgathatják meg az érdeklődők a 10. ECHO Nyári Akadémián, és természetesen az akadémia résztvevői adják a hangversenyt augusztus 15-én szombaton este 8-kor a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban. A másik előadás pedig az Orgonapont Fesztivál, a Filharmónia Magyarország sorozatának része. Augusztus 16-án vasárnap este 8 órakor Martfűn a Szent Tamás Apostol templomban Túri Nagy János orgona és Szélpál Szilveszter bariton énekművész koncertje lesz. Nagyon szép program, nagyon szép programmal. Ez tehát augusztus 16-a vasárnap este 8 óra.

Galateával. Ez a történet az alapja Handel Ákisz és Galatea című operájának, amelyből részletet hallgatunk. Közben pedig írják meg Európa legmagasabb vulkánjának nevét és a földközi tenger legnagyobb szigetének nevét, ahol ez a vulkán található. Ez most a kérdés, SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre érkezhetnek a válaszok. Tehát Európa legmagasabb vulkánjának nevét várjuk, ami a földközi tenger legnagyobb szigetén van, és közben Handel zenéje szól.

Mindkét nagy vulkán neve megjelent a válaszokban, mi az Etnát kerestük, és Szicíliát. Az Etna szerepel ebben a mitológiai történetben is. Ebből a vulkánból szakította ki a sziklát, a féltékeny Polüfémosz. És közben Handel Ákész és Galatea című operájából Ákész áriáját hallottuk, Nathalie Dessay énekelt, a Le Concert d'Astrée-t Emmanuel Eym vezényelte. Lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgyreményt. Balloniné Szetlik Ildikó, Gede Balázs és Újházi Márta nyerte, és szép zenei ajándékokat kapunk Hunyor Gyulától, Vörös Jenőtől és Prokop Gábortól ma délelőtt. Hunyor Gyula a Goldberg variációk egy bizonyos tételét kérte, a Fekete Gyémánt variációt, ez a darab 25. variációja, és a két nagy Glenn Gould felvétel közül én most a későbbit választottam. Glenn Gould játékát halljuk.

A 25. variációt hallgattuk Bach Goldberg variációk című művéből Glenn Gould későbbi felvételén. Vörös Jenő javaslatára Luciano Pavarotti hangja csendül fel a következő felvételen, aki Tonio Cavatináját énekli, Donizetti az Ezred lánya című operájának első felvonásából. Pavarotti mellett a londoni Covent Garden opera zenekarát Richard Boning vezényli.

Antonio Cavatináját hallottuk, Donizetti az Ezred lánya című operájának első felvonásából. Luciano Pavarotti énekelt, mellette a londoni Covent Garden opera zenekarát Richard Boning vezényelte. És mielőtt meghallgatjuk a harmadik kérést, kitérjünk vissza egy pillanatra a Bach variációhoz. Egy picikét pontosítanom kell a hallgatónkat, aki kérte ezt a 25. variációt, éppen azért, mert mások pedig azt kérdezték, hogy mi is ez a fekete gyémánt. Van itt egy pici keveredés, bár a fekete gyémántot valóban használják a Goldberg variációknál, de nem a 25. variációnál. A fekete gyémánt elnevezést a zenekritikusok a sípályáktól kölcsönözték. A haladó szintű pályákat, amelyeket gyakorlott síelőknek és snowboardosoknak szánnak, ezeket nevezik fekete gyémánt jelölésű sípályának. És ezt a meghatározást vették át a zenekritikusok, amikor is a fekete gyémánt kifejezést használják, a technikailag legigényesebb ujjakat tépő pályáknak, ami mondjuk az 5., a 16. vagy a 26. variáció a Goldberg variációk című műben. Ezeknek a tételeknek van a leggyorsabb tempója a műben, és ezeket írják időnként kritikusok fekete gyémánt pályáknak, hasonlóan a sípályákhoz, és a 25. variációt ezzel szemben éppen a nyugodt hangulata miatt fekete gyöngynek nevezik a kritikusok. Szóval a zenekritikusoktól jött ez a meghatározás, és a síelőktől kölcsönözték ezt a fekete gyémánt kifejezést, és a 25. variáció, amit meghallgattunk, az nem a fekete gyémánt, hanem a fekete gyöngy a Goldberg variációkban. No és akkor most jöhet Prokop Gábor javaslatára a harmadik zenénk, ez pedig Schubert muzsikája és a Pisztráng ötös fináléja, Kocsis Zoltán zongorán, Takács Nagy Gábor hegedűn, Ormai Gábor mélyhegedűn, Fejér András gordonkán, Csontos Ferenc nagybőgőn játszik.

0: Schubert Pisztrán Götösének 5. tételét hallottuk Kocsis Zoltán zongorán, Takács Nagy Gábor hegedűn, Ormai Gábor méhegedűn, Fejér András gordonkán, Csontos Ferenc nagybőgőn játszott. És így teljes a ma délelőtti játék. Köszönöm szépen minden játékosnak, rejtvényfejtőnek. Holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9 perc elmúlt 11 óra, szóljon most Friedrich Witt A-dur szimfóniájának 3. tétele. A Kölni Akadémia zenekarát Michael Alexander Willens vezényli.

Friedrich Witt Ádur szimfóniájának harmadik tételét a Kölni Akadémia zenekarától hallottuk, Michael Alexander Willens vezényelt. A mexikói Manuel Ponce zeneszerző egyik leghíresebb kis darabja, a fülbemászó Estrelita, de azért ennél jóval nagyobb az életmű. Hallgassuk most a G-moll szonáta harmadik Arietta tételét, John Henry Crawford Gordon Kahn, Victor Santiago Asuncion zongorán játszik.

Manuel Ponce G-moll szonátájának harmadik Arietta tételét John Henry Crawford Gordoncán, Victor Santiago Asuncion zongorán játszotta. Most a BBC filharmonikus zenekarát halljuk, Edward Downes vezényel, Verdi a végzett hatalma című operájának nyitánya következik.

0: Verdi a Végzett hatalma című operájának nyitányát hallottuk, a BBC filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényelte, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Erdős Béla hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: Műsorajánló. Ma kora délután a Bécsi Szimfonikus Zenekar játszik. Liszt, Ravel és Brahms szimfonikus művei szerepelnek az 1952-es archív felvételen. Ravel bal kézre írt zongora versenyében Robert Casazzi játssza a szólót. Vezényel a 30 éve elhunyt román karmester Sergiu Celibidache. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A templomi muzsika után a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Először Bartók Béla második hegedű versenye csendül fel Kelemen Barnabás szólójával, majd Johannes Brahms E-moll szimfóniáját adja elő az együttes. A karmester Andreas Ottenzamer. Áprilisi felvétel a Győri Richter teremből, ma 20 óra 36 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Hiába minden.
3: Szemmel tartani, ne csukat!
2: Az igazi tehetséget.
4: Betiltatom a bánbánt.
2: Nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
5: Ez rút hálátlanság.
2: Pécsi Sándor.
6: A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
2: Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Augusztus 28-án kezdődik a 4. Heidenaum Eszterháza Fesztivál. Az összhang mai adásának vendége Vassegyi György, a Heidenaum Magyar Régizenei Központ művészeti vezetője, akit sok szeretettel köszöntök.
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
0: A Fertődi Eszterházi kastély éppen 35 esztendeje játszik igen fontos szerepet az Orfeó zenekar életében. 1991-et írunk, hogyha jól
1: Ez
0: számolunk.
1: Ez így van, tehát az Orfeó zenekar 1991 tavaszán alakult, idén több mint 35 éve, és valóban 91 nyarán az első nyári úgymond táborunk tartottuk Eszterházán. Nekem a kapcsolatom a kastélyjal még régebbi, tehát én a 80-as években koncerteztem ott először, 80-as évek végén voltam még 20 éves, és zeneakadémista voltam, és szerintem az Erkel Ferenc kamarazenekarral léptünk ott föl, és Szabó Anita, aki most egyébként a Nemzeti Filharmonikusok szólófuvolistája, ő akkor játszott velünk, emlékszem, hogy Anitával éppen a minap tisztáztuk, hogy hát ez már bizony egy nagyon régi ismeretség. Tehát a Fertődi Eszterházi kastély ugye a határzárhoz tartozik, tehát ez egy ilyen tetszhalott világ volt a kommunizmus évtizedei alatt. A rendszerváltozás után hát új életre kelt, 2000 körül egy rekonstrukción átesett, ami nagyon-nagyon fontos volt, hiszen anélkül gyakorlatilag már összedőlt volna az egész kastély főépület. Ez a Közép-Európa Versáliája, amely amellett egy gyönyörű műemlék, amellett a zenetörténeti fontossága is egészen kiemelkedő. Tehát szoktuk mondogatni, hogy nagyon sok szép kastély van Franciaországban, a Loire völgyében, meg máshol is, de olyan kastély, amely ennyire szép építészetileg és ennyire jelentős kultúrtörténetileg, az Eszterházi Fényes Miklós és József Haydn együttműködésének a helyszíne. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen tényleg Versailleshoz hasonlítható, és egy nagy kérdés mindig, hogy hogyan lehet méltó zenei programot rakni ilyen régi, megszentelt falak közé. Erre tettünk több kísérletet az elmúlt évtizedekben. 98-ban indult a történet, már hát majdnem 30 éve. Strém Kálmán koncertszervező a Magyar Haydn Társasággal együtt egy fesztivált kezdett ott. Ennek egyébként az első fesztiválnak az első nyitó koncertjét én adhattam, a Purcell Kórus az Orfeó zenekarra, ez volt 98. szeptember 4-én.
0: Ez volt a Haydn Eszterházán
1: fesztivál, amely egy nagyon-nagyon magas színvonalú, kizárólag korabeli hangszeres előadók, a világ legnagyobbjai játszottak ott, Malcolm Wilson, Franz Brüggen, most a teljesség igénye nélkül Simon Standage, rengetegen, tényleg Festetics Quartet magyarok közül nagyon-nagyon sokan. Mi a Purcell Orfeóval rezidensei voltunk már annak a fesztiválnak is, ez indult 98-ban, és valamikor olyan 2010 körül lett vége az egésznek, sajnos hát ugye szokásos anyagi problémák és szervezési problémák miatt, és 2021 nyarán, tehát most napokon belül leszünk 5 esztendősek a Heidenaum Magyar Régi Zenei Központ, 5 éve alakultunk, és mi ott vettük föl ezt a fonalat, ahol annak idején hát megszűnt az a fesztivál, és mi idén 4. alkalommal rendezünk augusztus legvégén, szeptember elején, pontosan abban az idősávban, ahol a Haydn Eszterházán fesztivál volt annak idején, ez a Heidenaum Eszterháza Fesztivál, és így már negyedszer szervezzük meg. 21-ben alakultunk, 2023-ban voltunk először elég erősek ahhoz, hogy nyári koncertek mellett, amelyeket a kastélyban szervezünk, egy ilyen nagy nemzetközi színvonalú fesztivált is szervezzünk, és ilyen a történelem, hogy a Jóisten úgy hozta, hogy 2023-ban az első Heidenaum Eszterháza Fesztiválnak a nyitó koncertje, pontosan annak a napnak a 250. évfordulójára esett napra, hogy Mária Teréziának Haydn előadta a L'infedeltà de Lusát, az Aki hűtlen pórulját című operát, így adta magát, hogy azon a napon azt játsszuk, és azóta pedig tartjuk azt a hagyományt, hogy minden évben egy koncertszerű opera előadással kezdünk.
0: Eszterháza az opera játszás kiemelt helyszíne volt a 18. századi Európában. Idén a nyitó hangversenyen hagyományosan, ahogy említetted is, egy Haydn opera koncertszerű előadása lesz hallható. Most az 1782-ben bemutatott Orlandó lovak kerül műsorra. Mi mindent tudhatunk a korabeli bemutatóról?
1: Tulajdonképpen egy opera párosról van szó, 1782-ben Orlandó Paladino, 1783-ban az Armida. Ez a két mű egy évvel követte egymást Haydn eszterházai premierjeinek sorában. Fordított sorrendben mi tavaly játszottuk az Armidát,

0: amely egy univerzális remek mű, és most játsszuk az Orlando Paladinót, ami szintén egy fantasztikus mű. Ugye, ha jól emlékszem, erői komikó, tehát ilyen hős komikus a jelenlegi darab, Orlando Paladino, és az Armida az pedig egy hősi opera volt, és mind a kettőnek a női főszereplőinek a szerepe egészen extrém. Armidának, illetve ebben a darabban, az Orlando Paladinóban Angelicának a szerepe egészen hihetetlen. Most nem emlékszem az énekesnőnek a nevére, de az egész 1780-as évtized egyik legkiemelkedőbb énekesnője lehetett ebben a Bécs, Habsburg, Eszterháza, Kismarton kultúrkörben. Ha jól emlékszem, ebben a két operában dolgozott ő Haydn-nal főszerepben, kétszer komponált számára főszerepet Haydn, rendkívül énekesnő lehetett, és ezek egészen elképesztően nehéz virtuóz énekszólamok, és tavaly Vasilisa Berzsanszkaja a világ egyik legjobb énekesnője volt Armidánk, és idén pedig Jone Martinez, egy fiatal spanyol hölgy, akinek egészen elképesztő vokális képességek birtokában van. Velük lesz ez az előadás, Cyril Dubois lesz a címszereplő, Jone Martinez Angelica, magyar énekesek Megyesi Zoltán, Varga Tóth Attila, Szélpál Szilveszter és Szutrelli Katalin mellett Ella Smith, aki már visszatérő vendégünk, ő lesz a lírai koloratúr szopránunk.
1: Ő már 2023-ban is énekelt, az Aki hűtlen póró játszik.
0: Ellával most 4 éve ismerjük egymást, mert 2022 nyarán Mainzban találkoztunk a Barokk Vokál projektben, ahol egy hetet tanítottam. Én minden második évben megyek egy hétre oda, és akkor ismertem meg Ellát, az egyik legtehetségesebb hallgató volt azon a kurzuson, és azóta sikerült őt Magyarországhoz, meg az Orfeóhoz szoktatnunk. Ezekről a művekről, tehát az Orlando Paladino és az Armidáról azt lehet mondani, hogy ezek a legfontosabb, talán a legfontosabb vokális hidat jelentik, azt hiszem, a Haydntól Mozarthoz operai téren. Az Armidának például nagyon sok zenéje, nem csak hogy Mozartnak az operáit ihlette, meg nagyon-nagyon erősen érezzük benne a Da Ponte operáknak a zenei világát. Nyilván Da Ponte szövegkönyv az egy másik dolog, de a Da Ponte operák zenei összköztárát, amelyet Mozart, ugye hát azok a világ univerzális csúcsai, ezeket Mozart nagyon sok értelemben, sok tekintetben, sok részletben, azt hiszem Haydntól vette. Ezek a művek, tehát mind az Orlando Paladino 1782, illetve az Armida 1783, ezek nagyon sikeres művek voltak, ezeket Mozart sokszor hallotta, és például egyébként azóta, hogy túl vagyok az Armidán, az Armidának az Ezdur nagy varázskert jelenete ott a végén, azóta az az érzésem mindig, amikor Mozart Nagy Gémol szimfóniáját vezénylem, elmúlt szezonban egy pár alkalommal vezényelhettem újra a Nagy Gémolt, ugye hát ez egy csodálatos mű, annak az Ezdur tételében az hiszem Mozart önkéntelenül is egy picit ezt a Armidán a varázskertjét idézi, nem motivikusan, hanem hangulatában.
1: A következő felvételen az Armida című opera fináléját hallhatják az Orfeó zenekar élén. Műsorunk vendége Vashegyi György vezényel.

0: Említetted Strém Kálmán nevét és a Haydn-Eszterházán fesztivált, ami ugye 1998. szeptember 4-én Zádori Mária születésnapján szeptember 4-én indult, hogy ebből a fesztiválból, a Strém Kálmán örökségből mi mindent visz tovább a Haydn-Eszterháza fesztivál, a Haydn Magyar Régi Zenei Központ?
1: Nagyon sok mindent tanultunk, ugye nagyon sok műsort válogattunk annak idején össze Eszterházára, a Fertődi Kastély Apolló terméről beszélünk, tehát a díszteremről, amely az a csodálatos freskó alatt, hogy egész rendkívüli akusztikával rendelkezik, és hát nagyon valószínű, hogy Haydn játszott ott szinfóniákat abban a teremben, vonós négyeseket is. Az operákat nyilván nem itt, hanem az operaházban, a Marionett Színházban marionett operákat, báb operákat. Nincsen persze bizonyítékunk, de hát a terem akusztikailag és méretében is tökéletesen megfelel Haydn korabeli zenekara számára, korabeli hangszereken. Mi 2002-ben kezdtük el azt a sorozatunkat, ami párhuzamosan futott utána évtizedeken keresztül a Haydn-Eszterházán fesztivállal, hogy végigjátsszuk Haydn London előtti szimfóniáit Eszterházán, abban a zenekari létszámban, és azokon a hangszereken, vagy azokhoz nagyon hasonló hangszereken, amelyek Haydnnak rendelkezésére álltak. Ez egy nagyon izgalmas projekt volt, és nekünk adatott meg a világon ez először, hogy ezt megcsinálhatjuk azon a helyszínen, ahol ezek a művek születtek. Egyébként nagyon érdekes, hogy senki nem hitte el akkoriban, hogy ez a terem erre a nagyon pici zenekari létszámra tökéletesen alkalmas. Emlékszem, hogy 2009-ben járt az hiszen Franz Brüggen a 18. század zenekarával abban a teremben, és Brüggen is az első próba első hangjai után rájött, hogy tulajdonképpen fölösleges volt a második bőgőst elhozniuk magukkal, bőgővel együtt Magyarországra, mert ez a terem tényleg ilyen. A Haydn-nak az eredeti zenekari létszámai, arányai nagyon-nagyon szépen fölélednek, tehát egy olyan ritka együttállás ez a hely, ahol Haydn zseniális zenéje, és a csodálatos építészet, és a csodálatos akusztika, és a hangszerek, ezek egy nagyon izgalmas harmóniában vannak egymással, ez nagyon nagy élmény. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogy ha nem hallott még Haydn-t Eszterházán, akkor jöjjön el, és amióta a Haydneum szervez koncerteket Eszterházán, tavaly évben több mint 30 koncertet szerveztünk ott, hiszen nyári koncertek is vannak, 4 hétvégén keresztül, péntek, szombat, tehát összesen 8 koncert, ezek a nyári koncertek. Abban is követtük a Haydn-Eszterházán fesztivál logikáját, hogy kizárólag korabeli hangszeres koncerteket rakunk ide. Nyilvánvalóan a hangszer nem az elsődleges, nem a legfontosabb dolog a világon, de ha van helyszín Magyarországon, ahol történeti és praktikus, tehát elméleti és praktikus okokból egyaránt indokolt kizárólagosan a korabeli hangszerek használata, az a Fertődi Eszterházi Kastélynak az Apolló terme. Itt egy csemballó is felsőbb rendű, idézőben értsék jól, kérem, aki hallja, egy Steinway zongorához képest.

0: József Haydn G-dur triójából szólt a részlet. Monika Haget hegedűn, Baranyai Piroska gordonkán, Somlai Petra fortepiánón játszott. A felvétel 2016-ban készült, a Haydn Fesztiválon Fertődön az Eszterházi kastélyban. Augusztus 28-án kezdődik a 4. Haydneum Eszterháza Fesztivál. Műsorunk vendége Vashegyi György karmester, a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ művészeti vezetője. Kicsit visszatérve a nyitó hangversenyre, az Orlandó lovak bemutatójára, ugye az Eszterházi kastély dísztermében, az Apolló teremben augusztus 28-án pénteken este 7 órakor csendül fel. Említetted is, hogy Cyril Dubois lesz az egyik főszereplő.
1: Aki már visszajáró vendégünk Magyarországra, de Eszterházán soha nem léphetnék föl.
0: És nagyobb az apparátusa is, hogyha az előző operákat nézem, ugye kezdődött 23-ban ez a sorozat, nevezzük így az Aki hűtlen pórul jár Víg operával, akkor 24-ben a Lakatlan sziget csendült fel, 1700-as bemutatók voltak, ugye 1773-ban volt az Aki hűtlen pórul jár Víg opera bemutatója, 1779-ben a Lakatlan szigeti, és említetted is, hogy párba állítható az Orlandó lovag az Armidával.
1: Igen, 1780-as évek első felében vagyunk, tulajdonképpen ez a Haydn operai működésének tulajdonképpen a betetőzése. És hát egészen önző szempontokból választottuk az Infedelta da Rusát meg a L'Isola disabitata, tehát aki hűtlen pórul járt meg a Lakatlan sziget, mert ezek már a repertoáromon voltak, ezeket én már korábban sokat vezényeltem. Még az Állami Operaházban is volt ebből premier az Aki hűtlen pórul járból 2000 nyarán. Tehát ezek az új művek, az Armida, illetve a Orlandó, ezek számomra is új művek, most tanulom meg őket, és hát nagyon várom őket, hogy újra vezényelhessem majd. Armidát külföldön is lesz lehetőségem vezényelni jövő szezonban, és ha minden jól megy, akkor 28-ban Műpában is megcsináljuk, és lemezt is csinálunk majd belőle.
0: Említetted is, hogy hagyományteremtő szándékkal kezdődik a fesztivál minden évben egy-egy Haydn opera koncertszerű előadásával. Lehet-e tudni a következő évek operáit? Mi a koncepció?
1: Mi nagyon pragmatikusak vagyunk, tehát mindig amire lehetőség van, abba az irányba haladunk, és egészen őszintén férfiasan bevallom, még nem tudom, mi lesz a következő évben a következő évi opera bemutatónk. Ugye nagyon-nagyon sok minden tisztázatlan anyagi források dolgában, 27-es év vonatkozásában, de reméljük, hogy folytatni tudjuk ezt a dolgot. A fesztiválnak az a logika, hogy egy koncertszerű operával kezdünk, egy zenekari estel zárunk, a koncertszerű operaadást én vezénylem, a zenekari záróestet az Orfeó zenekarral vendégkarmester vezényli, tehát egy új olyan ember, aki nagyon kiváló szakember, és karmesterként vagy zenei irányítóként, mert az Orfeó zenekar kiváló zenészeivel dolgozik együtt. Ebben az évben Stephen McLeod lesz ez. Stephen McLeod skót származású svájci operaénekes, oratóriuménekes, nagyszerű baszbariton, egyik legkiemelkedőbb Bach előadó ma egyébként a világon, aki rendszeresen vezényel, volt vendégünk a Nemzeti Filharmonikusoknál is, úgyhogy énekelt is és vezényelt is, és nem titok, hogy itt is ugyanerre készült, tehát egy olyan koncert lesz, amelyben szólózik is énekesként, de vezényel szimfóniát, két szimfóniát is, és zongora versenyt, Olga Pasenko lesz a szólistája, és az Orfeó zenekarral Gaspard Fritz, Michael Haydn, Joseph Haydn, Albrechtsberger művek fognak felcsendülni.
0: És ugye a kettő között kamaraestek csendülnek fel az Apolló teremben, korabeli hangszereken játszó előadó művészek érkeznek minden évben, vannak köztük visszatérő művészek, mint például Somlai Petra fortepiano művész, aki augusztus 29-én szombaton este 7 órától.
1: Igen, tehát 28-án játszik. Pénteken van az opera, este 7-kor, 29-én szombaton este 7-kor egy Schubert est, amiben egy picit különbözik a Haydneum Eszterháza Fesztivál a nyári koncertektől. A nyári hétvégi koncerteknél nagyon fontos, hogy minden koncert műsorában legyen Joseph Haydn, hiszen neki állandóan meg kell szólalnia itt. Azonban egy ilyen fesztiválon, ami az augusztus vége, szeptember elejé fesztivál, itt nem feltétlenül kell minden koncertben Haydnnak lennie, mert itt a fesztiválnak nagyon szépen adja a hangulatát és a karakterét, például egy Schubertest, a nagy B-dur szonáta mellett Winterreise lesz, Raúl Steffani kiváló baritonénekes lesz a vendégünk, és Somlai Petra fortepiánózik, ő annak idején a Brügyi verseny győztese volt talán 15 évvel ezelőtt, fortepiánó művészként a Hágai Királyi Konzervatóriumnak a fortepiánó professzora, és tulajdonképpen valamilyen mértékig a Haydnnak egyfajta rezidens művésze, nagyon-nagyon közel áll hozzánk, hiszen nagyon nagyra becsüljük a tudását és a művészetét, tehát az ő Schubert estje lesz 29-én, akkor 30-án vasárnap nem zenei program, de mégis zenetörténeti program Bősze Ádámmal, régi barátunkkal és kollégánkkal, ő egy zenetörténeti sétát vezet vasárnap délelőtt.
0: Ezúttal a kastélyban, eddig ugye volt. A kastélykertben voltak ezek a séták.
1: Igen, de úgy tulajdonképpen, ami nagyon fontos Bősze Ádám kapcsán, hogy 3 éven keresztül nagyon-nagyon sikeres ismeretterjesztő sorozatokat vezetett a Haydnom rendezésében a Lóvasúton. Most a következő szezonban ezt most nem folytatjuk direkt, de nagyon reméljük, hogy utána majd újra tudjuk indítani. Nagyszerű sorozatról van szó. És akkor ugrom a következő hétvégére, ez a szeptember 4.-5. hétvége. Szeptember 4-én pénteken este 7-kor a Gringolc Kvartett, tehát világhírű előadók adnak egy, ahogy mondani szokás, hardcore, tiszta Haydn estet, 3 Haydn vonósnyíjas korabeli hangszereken a kastélyban, ezt meg kell hallgatni, világhírűek az előadók. Egyébként, ha már ott tartunk, hogy 2026 és vonósnyíjas, ha jól emlékszem, 2001 volt az az év, amikor Simon Standish és a Salomon Kvartett 25 évvel ezelőtt, amikor Haydnnak az egyik legkiválóbb historikus kvartett előadói, a Salomon vonós négyes, londoni kvartett, először játszottak Eszterházán. Fantasztikus koncert volt, én ott voltam azon a hangversenyen, óriási élmény volt, és hát emlékszem, ők is megrészegültek attól, hogy olyan szinten hat a terem és a teremben lakó szellem, azon kívül a tökéletes akusztika, hogy hát Haydn vonósnégyes, azt hiszem nincs ennél szebb. Haydn vonósnégyes egy csodálatos műfaj, egy méltatlanul keveset játszott műfaj. Az egész világon sajnos nem nagy a száma a historikus hangszereken magas színvonalon játszó kvarteteknek, ezek közül az egyik legkiválóbbat sikerült most idén elhoznunk ide, szeptember 4-én, és 5-én, ahogy már említettük, szombaton este 7-kor lesz a záró koncert, Stephen McLeod vezényli az Orfeo zenekart.
0: Említetted a helyszellemét, második Antal herceg nagyon sokszor eljött ezekre a koncertekre, opera bemutatókra, amíg egészsége engedte. És hát ő volt a Haydnó Magyar Régi Zenei Központ fővédnöke.
1: Így van, hamarosan egy esztendeje lesz, hogy ő már nincs köztünk, nagyon nagy tisztelői vagyunk Eszterház herceg úrnak, voltunk és maradunk is, nagyon-nagyon sokat tett ő a legkiválóbb őseihez méltón azért, hogy ez a hely Eszterháza visszanyerje régi fényét, és ha valaki, akkor ő tökéletesen tudatában volt annak a kulturális örökségnek, amelyet az ő családja, és az ő családja mint mecénás is, több mint mecénás, mert végtelenül gazdag és nagyvonalú mecénás, de hát ugyanakkor nagyon mélyen műértők voltak a családnak a tagjai, és a magyar kultúrtörténet egészen más mélyelene nélkülük. Azt hiszem, herceg úr valóban méltó volt az őse, és hadd osszam meg itt a hallgatókkal, hogy egy kedves dolog, hogy néhány évvel ezelőtt herceg úr formálisan kinevezett engem udvari karmesterinek, úgyhogy a birtokomban van herceg úrtól egy okmány, amelyet ugye félig tréfásan, de azért alapvetően komolyan fogalmaztak arról, hogy én nekem ilyen kötelezettségeim vannak, mint hercegi kapellmeisternek, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés ilyen értelemben Gregor Joseph Werner, Joseph Haydn és Hummel utódjának lenni.

0: Aki hűtlen porról jár, Joseph Haydn végoperájából szólt a részlet. A felvétel 2024. augusztusában készült a második Haydneum Eszterháza Fesztiválon, az Orfeó zenekar élén Vashegyi György vezényelt. Kedves hallgatóink, augusztus 28-án kezdődik tehát a negyedik Haydneum Eszterháza Fesztivál. Az összhangadásának vendége Vashegyi György karmester, a Haydneum Magyar Régi Zenei Központ művészeti vezetője volt. Műsorunk végén a hangmérnök Pergely János nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terepelő készítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. Románia megkezdte a csernovodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A szakemberek szerint a két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre és a lakosságra nem jelent veszélyt. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. A kanadai technológiával épült erőmű Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett. A kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiigazított adatok szerint a termelés 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek építésének előállítása 5,5%-kal kisebb, az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt a nyár első hónapjában. A fővárosi favédelmi szabályozás sürgős felülvizsgálatát szorgalmazza a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a 23 kerület jelenleg eltérően kezeli a kérdést, ezért egységes megközelítésre és a faállomány átfogó megújítására lenne szükség. A fővárosi önkormányzat eddig már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és a kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelte el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt bedorogozták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Híreink végén az időjárásról. Országszerte derült az ég, délután mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél, délután 27-32, este 14-18 fok valószínű. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele édesanyjának. Ma érdekes volt Tomán tanár úr. Óra után 3:45-kor magával hívott, és azt mondta, hogy miért vettem félcipőt, mikor ma reggel oly hűvös volt. Azt hitte ugyanis, hogy már 9-kor kellett lennem. Én azonban mondtam, hogy ezt az órát Szabó úr elengedte nekem. 2 hétig nem kell járnom ebbe az órába, mert az alapot úgy is tudom. De azért megköszöntem a figyelmeztetést, mely csak ugyan szép volt tőle. Budapest, 1899. szeptember 22-e.

A mai adásban két kerek évfordulós, épp 30 esztendeje megjelent albumot mutatunk be. Mindkettő igazán emlékezetes, mély nyomot hagytak nemzetközi viszonylatban is a világzenei szintéren. A Buena Vista Social Club világhírű, legelső albumát, valamint Sebestyén Márta Kismet című lemezét idézzük meg. Köszöntöm a hallgatókat, Kubinyi Júlia vagyok, a Bartók Rádió Népzene újra gombolva című nép- és világzenei adását hallják. A Buena Vista Social Club egy havannai, a 40-es, 50-es években működő könnyű zenei klub volt, amelyben jellegzetes kubai zenét elsősorban szont játszottak, amire táncoltak. A klubról 1996-ban Ry Cooder és Wim Wenders dokumentumfilmet készített, veterán kubai zenészek főszereplésével. A film mellett egy album is megjelent. A lemez és a film világhírűvé vált, a benne szereplő zenészekre mondhatni ráragadt a Buena Vista Social Club név, így lett ez az együttes neve is. A zenekar 1998-ban Grammy-díjat kapott. Olyan muzsikusok játszottak az együttesben, mint például Ibrahim Ferrer, Rubén González, Eliades Ochoa, Omara Portuondo vagy Compay Segundo. A világhírű Buena Vista Social Club címen megjelent legelső albumról most a Csend-csend, valamint a De Camino a la Veredát mutatjuk be. A Buena Vista Social Club játszik.

Szintén 1996-ban jelent meg Sebestyén Márta Kismet című albuma, mely a Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes egyik legkiemelkedőbb és legsikeresebb világzenei albuma lett. A kiadvány sokat segített az énekesnőnek, hogy nem csak a muzsikás együttes szólistájaként, hanem saját zenéivel is jelen legyen a világzenei életben. A lemez a magyar és erdélyi népzenei hagyományokat ötvözi különböző balkáni, bolgár, macedón és egyéb világzenei elemekkel. A lemezen Sebestyén Márta mellett neves zenészek működtek közre, többek között Nikola Parov, Horváth Kornél vagy Lantos Zoltán. A Sinomoy, a Devoy Komome és a Hindi Lullaby című dalokat választottuk a legendás Kismet című albumról, Sebestyén Márta énekel.

0: A népzene újra gombolva mai adásában a 30 éve megjelent Buena Vista Social Club első albumát és Sebestyén Márta szintén jubiláló Kismet című lemezét mutattuk be. Az elhangzott műsort újra meg tudják hallgatni a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a műsorszerkesztője Török Ferenc és a hangmérnök Glázer Péter nevében a műsorvezető Kubinyi Júlia.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Vesz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A most következő hangversennyel a 30 éve elhunyt Sergio Celibidache karmesterre emlékezünk. A Bécsi Szimfonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezényel Sergio Celibidache, zongorán közreműködik Robert Casadesu. A felvétel a Bécsi Koncerthausban 1952. október 30-án készült. Elsőként kérem hallgassák meg Liszt Ferenc Léprelőd szimfonikus költeményét.

Liszt Ferenc Lépre előd című szimfonikus költeményét hallották. A Bécsi Szimfonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Sergiu Celli Bidáke. Maurice Ravel bal kézre komponált D-dur zongora versenye következik, Robert Casdesus szólójával.

Maurice Ravel bal kézre komponált D-dur zongora versenyét hallották. A szólista Robert Casdesus volt. A bécsi szimfonikus zenekar Sergio Celibidache vezényletével befejezésül Johannes Brahms első C-moll szimfóniáját szólaltatja meg, opusz 68.

0: Johannes Brahms első c-moll szimfóniáját hallották. A bécsi szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Sergiu Celibidache, aki 30 éve hunyt el. Zongorán közreműködött Robert Casdesus. A felvétel a bécsi Concerthausban 1952. október 30-án készült, a szerkesztő Weisz Gábor volt.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Anton Schindler Beethovenről 1819-ben. Mindjárt megérkezésünkkor kiderült, hogy ezen a reggelen Beethovent mindkét szolgája otthagyta, s hogy a ház lakói éjfél után hangos botrány tanúi voltak, mert a két cseléd a hosszadalmas várakozás közben elaludt, s az elkészített ételek élvezhetetlenekké váltak. Hallottuk, amint a mester az egyik szobában zárt ajtó mögött a krédó fúgáját énekli, üvölti, toporzékolja. Sokáig figyeltünk erre a szinte félelmetes jelenetre, s már éppen távozni készültünk, amikor megnyílt az ajtó, ott állott előttünk Beethoven feldúlt és ijesztő vonásokkal.

0: Műsorajánló. Ma este Dénes András játszik harsonán és Mészáros Zsolt Máté orgonán. A 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál június 17-i felvételén főleg kortárs szerzők darabjai szóltak, de a hely szelleméhez élően előkerültek a szentek, angyalok is, akiket Denk Viktória személyesített meg éteri szopránjával. Orgona muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Különleges karakterek, karakteres történetek formálódnak Nadia Boulanger, Kurták, Sostakovics, Respighi, Mozart és Zelenka szerzeményeiben. Proms 2026, pénteken 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
1: A folytatásban a Signum vonós négyes játszik. Tagjai Florian Donderer és Annette Walter hegedű, Xandi van Dijk méhegedű és Tomás Schmitz gordonka. A felvétel Schwetzingenben, a Mozart teremben 2026. április 30-án készült. Elsőként Leos Janácsek Morva népdalaiból hallanak, Xandi van Dijk átiratában. Búcsú a kedvestől, Ó a jövő egyetlen bizonyos látomása és elválás. Majd Vitézslava Kapralova vonós négyese hangzik föl.

Leos Janácsek Morva népdalaiból hallottak hármat, majd Vitézslava Kaprálová vonós négyese csendült föl. Kedves hallgatóink, a Signum vonós négyes koncertjét közvetítjük. Leos Janácsek Morva népdalaiból következik most a Szerelmes levél, Pusztán vak végzett és Várlak című, Xandi van Dijk átiratában, majd Leos Janácsek második vonós négyese hangzik föl.

0: Leós Jenecsek Morva népdalaiból hallottak hármat, Xanti van Dijk átiratában, majd Jenecsek második vonós négyese hangzott el. A Signum vonós négyes koncertjét közvetítettük, tagjai Florian Donderer és Annette Walter hegedű, Xanti van Dijk mélyhegedű és Tomás Schmitz gordonka. A felvétel Schwetzingenben, a Mozart teremben 2026. április 30-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A templomi muzsika után a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Először Bartók Béla második hegedű versenye csendül fel Kelemen Barnabás szólójával, majd Johannes Brahms E-moll szimfóniáját adja elő az együttes. A karmester Andreas Ottenzamer. Áprilisi felvétel a Győri Richter teremből, ma 20 óra 36 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demetímea a mikrofonnál, Ötvös Ádin. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a helyszínen készített videóban megmutatta azt a bárkát, amelyet elsüllyesztenek, valamint beszámolt a fenék küszöb építésének munkálatairól, amely várhatóan 30 napig tart majd. A kormányfő közölte azt is, a művelethez rengeteg felajánlás érkezett. Egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Robbanás történt a rotterdami kikötőben. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Holland sajtóértesülések szerint a detonáció iparterületen egy vállalat telephelyén történt egy csővezeték karbantartása közben. Mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak. A sérültek közül többet kórházba vittek. Kigyulladt egy turistahajó a török rivérán, az ország délnyugat részén lévő Fétia városánál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatták. Az utasok állampolgárságát egyelőre nem közölték. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelt el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormánya a nyár elején 50 ezer forintos tanszer támogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt helyezhessenek a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra, 4 perc.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Szép délutánt és szép zenéket kíván önöknek a mikrofon mellől Uzsali Bence. A Muzsikáló délután zenei szerkesztője Csík Gabriella, a hangmérnök pedig Padi Géza. Ma is lesz majd a szokásos három játékunk, vannak nyereményeink, maradjanak velünk fél ötkor a kettő játékhoz, és fél hatkor pedig a tippjátékhoz. Az első zenénk pedig Wolfgang Amadeus Mozart 415-ös C-dur zongora versenyének befejező tétele. 1782-83-ban született három zongora verseny közvetlen egymás után, ez az első bécsi időszaknak a sikerei közé tartozik, és Mozart saját maga játszotta ezeknek a versenyműveknek a szólóit. A sorozatban ez az utolsó ebből a három zongora versenyből, és ennek is az utolsó tételét halljuk most. Talán érződik valami Mozart derűjéből és életerejéből ebből az egyébként rendkívül sikeres időszakból. Ezen a felvételen a szólista Roman Borisov a Bécsi Rádió Szimfonikus Zenekarát Howard Griffiths vezényli.

Mozart 415-ös C-dur zongora versenyének befejező tételét hallottuk. Roman Borisov volt a szólista, a Bécsi Rádió szimfonikus zenekarát Howard Griffiths vezényelte. Sokan dicsérik Mozartnak a drámai érzékét, és azt, hogy egy egyébként nagyon vidám hangulatú zeneszerző micsoda drámát és micsoda sötét színeket képes pillanatok alatt varázsolni, ez a zongora verseny is jó példa arra, ahogyan megszólal első alkalommal a zongora szólista, már-már azt gondolnánk, hogy tragédia lesz a vége, de azért az talán mégsem. Bezsi Smetana émol vonós négyesének második tételével folytatjuk, az Amadeus vonós négyes játszik.

Smetana Émol vonós négyesének második tételét játszotta az Amadeus vonós négyes. Barokk zenével folytatjuk Handel 367-es D-moll szonátájának első és második tétele következik. Pamela Thorpe játszik blokkflőtén, Richard Iger csembalón.

Handel D-moll szonátájának első és második tételét Pamela Thorby és Richard Iger előadásában hallottuk. A következő zeneszerzőnk Daniel François Esprit Auber. Ő a 19. századi opera komik egyik jelentős mestere volt, szinte teljes pályája Párizshoz kötődik, de viszonylag későn bontakozott ki ez a pálya. És egyébként mindamellett, hogy az operái már szinte biztos sikernek számítottak, főleg a Víg operáit illetően, amellett majdnem 30 évig volt a Párizsi Konzervatoár igazgatója. Most a Fekete Dominó című Víg operájából hallgatunk egy részletet. Érdekes a történet is, a főszereplője Angéla, akit kolostorba kényszerítenek, és még a fogadalomtétel előtti estén kiszökik a kolostorból, és árvában dominónak öltözve jelenik meg egy bálban, ahol találkozik a hajdani hódolójával, és ebből bontakozik ki aztán a bonyodalom. Happy end egyébként az opera vége, és nem kell neki apácává lennie. Angéla áriáját halljuk a Fekete Dominó című opera harmadik felvonásából. Sumio énekel, az angol kamarazenekart Richard Boning vezényli.

0: Daniel François Esprit Ober a Fekete Dominó című operájának harmadik felvonásából hallottuk Angéla áriáját, Sumio énekelt, az angol kamarazenekart Richard Bonning vezényelte. 3:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És ha 3:30, akkor lemezajánló. Most egy Prokofjev lemezbe hallgatunk bele. Nemanja Radulovics hegedű művész jelentkezett egy teljes lemezzel, amelyen csak Prokofjev műveket játszik. Elsőként egy idézet tőle. Van valami csodálatos Szergej Prokofjev zenéjében, mintha állandóan fény és árnyék között mozogna, és az ellentéteken, a szarkazmuson, a varázslaton, a szerelmen, az irónián és a szépségen keresztül keresné az igazságot. Egyébként ezen a lemezen többféle mű is szerepel, nem csak hegedűs művek. Egyrészt természetesen a második hegedű verseny, a hegedű szonáta, a két hegedűs szonátát is eljátsza egy másik hegedűs közreműködésével, és van több dallam és a Rómeó és Júlia, illetve a Hamupipőke, meg a Három narancs szerelmese című művekből, sőt még a klasszikus szimfóniából is átirat, egy-egy tételt kiválasztott és hegedű szólóval, különbözőféle kísérletekkel játszotta el. Mi most a második G-moll hegedű verseny harmadik tételét hallgatjuk meg erről a lemezről. Nemanja Radulovics mellett a Filharmónia zenekart halljuk, Santum Matthias Ruvali vezényel.

Prokofjev második hegedű versenyének harmadik tételét hallottuk Nemanja Radulovics szólójával, a Filharmónia zenekarral vezényelt Santu Matias Rubáli. Maradunk az orosz zenénél, de egy kicsit korábbi korszakba látogatunk, Nikolaj Rimszkij-Korszakov műve következik, a második szimfónia, amit később megbánt, hogy szimfóniának nevezett, hiszen ez valójában egy szimfonikus költemény, Antár címmel. Ez pedig egy arab keleti mesére utal, és a szimfónia négy tétele nagyon plasztikusan követi ennek a történetnek a folyását. Az első tétel arról szól, hogy Antara sivatagban Palmyra romjainál megment egy gazellát egy ragadozó madártól, később kiderül, hogy a gazella valójában Gulnazar, Palmyra tündér királynője. És hálából felajánlja, hogy megmutatja Antárnak az élet három nagy örömét, figyeljenek mi a három nagy öröm, a bosszú öröme, a hatalom öröme és a szerelem öröme. Antár elfogadja a lehetőséget, ugyanakkor viszont azt kéri, hogy a szerelem beteljesülése után halljon meg, hiszen utána már nincs értelme visszatérni a hétköznapi életbe, ha ezt a három nagy örömet meglátta. Így is ér véget a szimfónia, a második, harmadik, negyedik tétel ezt a három örömet és a végén Antár halálát mutatja meg. Mi most a szimfónia harmadik tételét hallgatjuk meg, a Hatalom öröme című tételt. A bergeni filharmonikus zenekar Dmitrij Kitajenko vezényli.

Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Antár szimfóniájából hallottuk a harmadik tételt, a bergeni filharmonikus zenekar Dmitri Kitajenko vezényelte. Franz Anton Hofmeister Mozart és Beethoven korának bécsi zenemű kiadója volt. Minthogy zenemű kiadót üzemeltetett, a legtöbb korabeli bécsi zeneszerző kellő tisztelettel bánt vele, és egyébként állítólag kellemes társaság és jó barát, sőt, jó segítő is volt. Hofmeister egyébként zeneszerzéssel is foglalkozott, és bár sosem lett különösebben befutott zeneszerző, nagyon jó érzékkel észrevette, hogy melyek a zenei irodalomnak azok a pillanatai és azok a műfajai, amelyekben hiány mutatkozik. Így például Brácsa versenyt komponált akkor, amikor erre az úgymond nagy zeneszerzők még egyáltalán nem gondoltak. Ugyanígy észrevette a fiatal és feltörökvő hangszert, a klarinétot is, és több klarinét zongora szonátát is komponált. Most az első A-dur szonáta első tételét hallgatjuk meg, Klenyán Csaba játszik klarinéton, Cséna Ildikó zongorán.

Franz Anton Hofmeister első A-dur klarinét szonátájának nyitótételét hallottuk Klenyán Csaba és Csénagy Ildikó előadásában. Opera részlet következik most Verdi Macbethjének harmadik felvonásából, a Boszorkányok kara, a Chicagói Szimfonikusok kórusát és a Chicagói Szimfonikus Zenekart Solti György vezényli.

Verdi Macbeth című operájából hallottuk a Boszorkányok karát, a Chicagói Szimfonikus Zenekart és a Chicagói Szimfonikusok kórusát Solti György vezényelte. Maradunk egy kicsit az olasz zenénél, Arcangelo Corelli a zeneszerző, Francesco Geminiani az átíró, és az Opus 5 numero 3-as C-dur koncertó első adagio tételét halljuk a londoni Régi Zeneakadémia zenekarával.

0: Arcangelo Corelli Opus 5 numero 3-as C-dur koncertójának bevezető adagioját hallottuk Francesco Geminiani átiratában, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott. 2 perc elmúlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Ludwig van Beethoven Opus 10 numero 3-as D-dur szonátájával folytatjuk, az első presto tételt halljuk, Claudio Arrau zongorázik.

Ludwig van Beethoven opusz 10 numero 3-as D-dur szonátájának befejező tételét, nem, a nyitó tételét hallottuk, és Claudio Arrau zongorázott. Következő zeneművünknek a címe Mattinata, azaz reggel, és bár délután van, ha az egy olasz dal, akkor talán délután is jól esik. Ruggero Leoncavallo a zeneszerző, Andrea Bocelli énekel, a londoni szimfonikus zenekart Lorraine Mazel vezényli.

Ruggero Leanco Rallo Mattinata című dalát énekelte Andrea Bocelli, a londoni szimfonikus zenekar kísérte Lorin Mazel vezényelt. Johann Stamitz D-dur trombita versenyének befejező tétele következik most, Hakan Hardenberger játszik piccolo trombitán, a St. Martin in the Fields kamarazenekar kíséri nevén Mariner vezetésével.

Johann Stamitz D-dur trombita versenyének fináliát hallottuk Hakan Hardenberger és a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában, nevén Mariner vezényelt. Weiner Leó harmadik divertimentójának részlete következik, az első tételt a Duda nótát játssza a Miskolci Szimfonikus Zenekar, Kovács László a karmester.

Weiner Leudugda nótáját hallottuk a harmadik divertimentóból, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Kovács László vezetésével játszott. Weiner Leónak tulajdonképpen kortársa volt Fritz Kreisler, 10 évvel volt nála idősebb, és 2 évvel élte túl Weiner Leót, ő pedig Bécshez kötődött, bár Amerikában halt meg. Most őtőle hallunk egy kis zenét, ő pedig a bécsi oldaláról fogta meg a zenét, a bécsi Caprice-t halljuk, az Opus 2-es darabot, Kelemen Barnabás hegedül, Kocsis Zoltán zongorázik.

Fritz Kreisler, Bécsi Kaprisát, Kelemen Barnabás és Kocsis Zoltán előadásában hallottuk. Most pedig egy korál előjáték következik, de orgona helyett zenekaron. Tom Kopman készítette az átiratot. Johann Sebastian Bach Wachet aufruft uns die Stimme kezdetű korál előjátékát játsza az amszterdami barokk zenekar.

0: Johann Sebastian Bach Wachet auf Ruft uns die Stimme című korál előjátékát hallottuk Ton Koopman átiratában, az amszterdami barokk zenekar játszott. 5:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm az időközben adásba kapcsolódott hallgatókat is, Uzsali Bence vagyok. Elérkeztünk a mai játékainkhoz, elsőként a nyereményjátékhoz. Az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseket, azt, hogy melyik nyereményre pályáznak, és persze az elérhetőségeiket. Mondom a lehetséges nyereményeket. Augusztus 14-én, tehát holnap pénteken este 8 órakor a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastélyban lesz a 10. Echo Nyári Akadémia Bach-estje. Javier Torres játszik, és a Goldberg variációkat játsza Johann Sebastian Bachtól. Ez tehát holnap este Fehérvár Csurgó. A másik koncert augusztus 17-én hétfőn, szintén este 8-kor Veszprémben, a Szent Mihály Főszékes Egyházban, a Filharmónia Magyarország orgonapont sorozatában Gyivicsán György játszik harsonán és Szotyori Nagy Gábor orgonán. Különböző fajta korszakokból válogattak, és itt a hangszer összeállítás az érdekes, hogy egy harsona és egy orgona, mind a kettő a maga nevében fúvós hangszer, és mind a kettőnél fémnek szólnak, de egészen másképp. És akkor van még egy tárnyereményünk is, egy CD-t lehet megnyerni, a Budapest Jazz Orchestra with David Liebman The Wayfarer című CD-jét lehet megpályázni és megnyerni. A játékzenénk egy nagy személyes kedvencem, Karl Maria von Weber a Bűvös Vadász című operájának nyitánya. A kérdés pedig az, hogy ez a nyitány különböző tematikus anyagokból épül föl, és a tematikus anyaga főként az opera két szereplőjének egy-egy áriáját idézi. Ki ez a két szereplő, akinek az áriái nagy részt kiteszik ezt a nyitányt? Várom a megfejtéseket, a Bűvös Vadász nyitányát a Dresdai Staatskapella játsza Carlos Kleiber vezényel.

Karl Maria von Weber a Bűvös vadász című operájának nyitányát játszotta a Dresdai Staatskapella Karl-Ois Kleiber vezényelt. A kérdés pedig az volt, hogy a nyitány anyaga főként két szereplő egy-egy áriájának az anyagát idézi fel, és ki ez a két szereplő? Nagyon sokan tudták, hogy a talán két fő szerelmes főhős, Max és Agathe, és ebből a két, tulajdonképpen ebből bontakozik ki a két ellentétes téma. Agathe témája egyébként annyira fülbemászó, egy teljes nyáron keresztül szivattuk egymást a feleségemmel, hogy néha nekiáldunk énekelni, és utána a másik egész nap azt énekelte, mert nem ment ki a füléből. Lehet, hogy most többen így vannak a meghallgatása után is. Mondom a nyereményeket már elmondtam, a nyerteseket mondom. Pálinkás György, Sudár Mátyás és Soltész Veronika. Nekik kedvezett most ebben a játékban a szerencse, és köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk. Folytatjuk a játékot, a szavazós játék következik. Milyen események kötődnek augusztus 13-ához? 1992 óta ezen a napon tartják a balkezesek világnapját. Mit zenélhetnénk ehhez? Hát természetesen vannak balkezes zongora versenyek, egyébként olyan érdekes, hogy aki elveszti a valamelyik kezét, jellemzően a jobb kezét vezeti el, és a bal marad meg. De volt egy ilyen barátja Lisztnek, bizonyos Zicsi Géza gróf, aki kiválóan zongorázott, és egy vadászatban elveszítette az jobb kezét, és aztán bal kézzel tanult meg egészen virtuóz módon játszani, komponált is, illetve például Liszt jól ismert harmadik szerelmi álmát átdolgozta bal kézre. Na ezt hallgathatnánk meg, hogy ez a híres darab hogyan szól bal kézzel előadva. A másik évforduló 1655-ben ezen a napon született Johann Christoph Denner, a klarinét feltalálója. Hát azt hiszem, hogy a fúvós hangszerek családja jócskán szegényebb lenne a klarinétok nélkül, de az első zeneszerző, aki versenyművet komponált erre a hangszerre, az Johann Melchior Molter volt, aki több klarinét versenyt is komponált. Az ő 5. D-dur klarinét versenyének első tételét hallgathatnánk meg a klarinét feltalálójának születésnapján. És a harmadik évforduló, hogy 1876-ban, augusztus 13-án kezdődött meg a világ azóta egyik legnagyobb zenei eseményének számító Bayreuthi ünnepi játékok, 150 éve, hogy van ilyen ünnepi játékok, akkor a Rajna kincsét játszották az első ilyen előadáson, ebből idézhetnénk most az istenek bevonulását a Valhallába. Szóval a három lehetőség: Liszt Ferenc híres szerelmi álmának balkezes átirata Zicsi Géza tollából, vagy Johann Melchior Molter D-dur klarinét versenyének egy tétele Denner a klarinét feltalálója születésének évfordulóján, vagy pedig a 150 éves Bayreuthi ünnepi játékokra emlékezünk meg a Rajna kincse részletével, az istenek bevonulása a Valhallába című tétellel. Ezekből lehet választani, várom a javaslatokat, hogy ki mit szeretne hallgatni, addig is pedig Sarasate zenéje szól, az Opus 23 numero 2-es Szapateádó című mű, Szabadi Vilmos hegedül, Gulyás Márta zongorázik.

Azért de jó érzés lehet ilyen jól hegedülni. Pablo de Sarasate Zapateado című művét játszotta Szabadi Vilmos és Gulyás Márta. A szavazatok terén pedig holtverseny alakult ki a Zichy átirat és a Wagner részlet között. Hát szegény Molter most alul maradt, nem annyira a kutató hajlamúak hallgatnak minket ma. Úgyhogy kezdjük a zenehallgatást Liszt Ferenc harmadik szerelmi álmával, amit Zichy Géza dolgozott át balkézre. Nicholas McCarthy zongorázik.

Liszt Ferenc harmadik szerelmi álmát Zicsi Géza balkezes átiratában hallottuk, Nicholas McCarthy zongorázott. Én két kézzel játszottam ezt a darabot, elég sok hang van benne, és próbálkoztam a balkezes átirattal is, hát jócskán-jócskán nehezebb, mint két kézzel. A másik részletre, a Wagnerre már csak a hírek után marad időnk, de ígérem, hogy akkor meghallgatjuk. Addig viszont van még egy rövid zenénk, egy filmzene részlete, a Kóristák című filmzenéből halljuk az In Memoriam tétet, Krisztóf Báratyi a zeneszerző.

0: A Kóristák című film zenéjéből hallottuk az In Memoriam című részletet. A Les Choristes, azaz a Kóristák együttes énekelt, és valószínűleg a zenekar is ezt a nevet viseli. Jó eséllyel konkrétan erre a filmre állították össze ezt a társaságot. Ahogy ígértem, tehát a hírek után a Wagnerrel folytatjuk, hiszen 150 éve ezen a napon kezdődött meg az első Bayreuthi ünnepi játékok, ami a kifejezetten erre a célra felépült színházban kezdte meg a működését, és egy nagyon fontos zenei zarándok helyén nőtte ki magát. Hát tulajdonképpen, ha Rajna kincse a Valhalláról szól meg a Ring, hát Wagnernek talán egy kicsikét ez a Bayreuthi színház volt a Valhallája. Na de, a zenét a hírek után halljuk, most 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Íme a mikrofonnál, Ötvös Ádin. Tovább a pad a Duna a Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Megjegyezte, hogy mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenék küszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A munkához első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel. Robbanás történt a rotterdami kikötőben. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Holland sajtóértesülések szerint a detonáció iparterületen egy vállalat telephelyén történt egy csővezeték karbantartása közben. Mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak, a sérültek közül többet kórházba vittek. A hatóságok a munkaügyi felügyelet bevonásával vizsgálják a baleset okát. Újabb drónok hatoltak be Románia területére a reggeli órákban. A román légierő F-16-os vadászgépei felszálltak, de nem nyitottak tüzet a légtér sértő eszközökre. A Duna-Delta térségében az ukrán-román határ mentén egy román tengerparti üdülőtelepen pedig vízben sodródó drón darabjai értek partot. A térséget elkerítették, katonai búvárok és tűzszerészek érkeztek a helyszínre. Megállapították, hogy a drón nem tartalmaz robbanóanyagot. A szerkezetet átadták a parti őrségnek. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Több mint 10 hektárnyi erdő, fenyves és akácos, valamint 5 hektárnyi száraz fű ég Ózdon. 4 település tűzoltói küzdenek a lángokkal, korábban az Ózdhoz közeli Arlón gyulladt ki a bozótos és a száraz fű nagy területen. A tűzlakóházakat is veszélyeztetett, ott már eloltották a lángokat. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket most vasárnapig. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítja a Máltai Szeretetszolgálat. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottak.
0: Híreket hallottak.
1: muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Üdvözlöm Önöket újra, Uzseli Bence vagyok. Szóval akkor Wagner és Bayreuth és Rajna kincse és az Istenek bevonulása a Valhallába. Az Európai Unió ifjúsági zenekara játszik, Klaus Peter Flor vezényel.

Richard Wagner Aranyna kincse című zenedrámájából hallottuk az Istenek bevonulása a Valhallába című tételt. Az Európai Unió ifjúsági zenekara játszott Klaus Peter Flor vezényelt. Schuberttel folytatjuk az 537-es A-moll szonáta második Allegretto quasi andantino tételét halljuk, Alfred Brendel zongorázik.

Franz Schubert A-moll szonátájának második tételét hallottuk, Alfred Brendel játszott. Egy érdekes opera részletével folytatjuk, Carl Nielsen a zeneszerző, az opera pedig a Saul és Dávid. Talán többek számára ismerős a történet, hogy Sault Dávid követte az izraeli trónon az Ószövetségben, és ez a hatalomátadás ez közel sem volt feszültségmentes. Gyakorlatilag ezt a történetet dolgozza föl ez az opera. Most a második felvonás előjátékát halljuk. A Dán Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, Tomás Dózgor a karmester.

Carl Nielsen Saul és Dávid című operájából hallottuk a második felvonás előjátékát, a Dán Rádió szimfonikus zenekarát Tomás Dózgor vezényelte. Egy tanulmány azt írja, hogy Nielsen számára különösen Saul lélektana volt a vonzó. Nem egyszerű gonosz uralkodóként ábrázolja, hanem tragikus személyiségként. Egyszerre lázad Isten ellen és vágyik a megbékélésre. Féltékeny Dávidra, miközben érzi, hogy a fiatalember kiválatosságával szemben tehetetlen. A mű központi konfliktusát tulajdonképpen a sors és a szabad akarat összeütközéseként értelmezhetjük. Menjünk egy kicsikét vidámabb vizekre, hallgassunk egy menüettet, Mozart 250-es D-dur szerenádjának részlete, a Lucerni Fesztivál zenekar vonósai játszanak, Daniel Dotz vezényel.

0: Mozart 250-es D-dur szerenádjából hallottuk a hetedik tételt, a menüettet. A Lucerni Fesztivál zenekar vonósai játszottak, bár azért nem azért mondom, én fúvósokat és timpanit is hallottam, de az adatbázis szerint mindenki vonós volt, higgyük el. Daniel Dotz vezényelt. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És akkor jöjjön a mai tippjátékunk, megint egy ismeretlenebb zenét kell kitalálni, hogy ki lehetett a zeneszerző, de azt is lehet megírni, hogy milyen műfaj, esetleg milyen alkalomra tudjuk elképzelni, vagy kinek melyik híres művéhez hasonlíthatnánk ezt a művet. Az elérhetőségeink most is 0630303060 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Várom a tippeket, jöjjön a zene!

Ez volt a mai tippjáték zenénk. Óvatosan bántak ma a hallgatók a tippeléssel, nem nagyon sokan vállalkoztak arra, hogy megmondják, hogy ki is lehetett a zeneszerző. Akik viszont vállalkoztak, azok vagy konkrétan eltalálták a zeneszerzőt, vagy nagyon közelre tippeltek. A megfejtés Carl Philipp Emanuel Bach, tehát az idős ebbik Bach fiú, a második a sorban az első, aki megélte a felnőtt kort, és ő neki a D-dur szimfóniájának az első tételét játszotta a felvilágosodás korának zenekara Gustav Leonhardt vezetésével. Viszont kaptam egy érdekes hozzászólást, amiben szintén sok igazság van. Vivaldi jut az eszembe erről a zenéről, és egy nagyon érett és komoly, ami egy zeneszerzőnek talán az élete legértékesebb hasonló stílusú munkáját mutatja. Így van. Hát egyrészt azért Carl Philipp Emanuel Bach még rendesen a barokk gyökerekből táplálkozik, másrészt viszont, hogy ez az érett és kimunkáltság a berlini Sturmundrángosok, így Carl Philipp Emanuel is, nagyon-nagyon tudományos zeneszerzők voltak. Tessenek csak visszaemlékezni, hogy micsoda kísérleti zenét hallottunk, hogy egy-egy hangra próbálja meg felépíteni a témát, és abból próbál meg kihozni egy tételt, illetve az egyébként kedélyes D-dur időnként micsoda viharos hangulatra várt, hát ez is a Sturmundrangnak egy állandó névjegye. Köszönöm az együttgondolkodást és a tippeléseket is, holnap délután is lesz majd tippjáték. Georg Philipp Telemannal folytatjuk. Ő egyébként a keresztapja Carl Philipp Emanuelnek, onnan van a Philipp az ő nevében is, hogy Telemann után kapta. Az E-moll kettős verseny harmadik és negyedik tételét halljuk, a Capella Savaria játszik, a szólisták pedig Kalló Zsolt és Paulik László.

Telemann Émol kettős versenyének harmadik és negyedik tételét hallottuk a Capella Savaria, illetve Kalló Zsolt és Paulik László előadásában. Jön egy kis tivornya, Rossini a Zenés Esték című sorozatából, ez a dalnak a címe. Bruce Ford énekel, Roger Vignolet zongorázik.

Rossini Les Soirées Musicales, azaz Zenés Esték című sorozatából hallottuk a Tivornya című dalt, Bruce Ford énekelt, Roger Vignolet zongorázott. És maradunk még egy kicsit az olasz zenénél, Giacomo Puccini Manon Lescaut-jának intermezzo tételét hallgatjuk meg, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekar játszik, García Navarro vezényel.

Puccini Manon Lescójából hallottuk az Intermezzót, a Müncheni Rádió szimfonikus zenekarát García Navarro vezényelte. Egy zenénk maradt hátra, a József Haydn 59-es Tűz szimfóniájának befejező tétele. Hát honnan van a Tűz melléknév? Természetesen nem Haydntől. Maga a szimfónia 1768 körül keletkezett, és a feltevések szerint azért lett ez a mellékneve, mert később játszották Eszterházán Gustav Friedrich Wilhelm Grossmann die Feuerbrunst, azaz a Tűzvész című színdarabját, és a szimfónia egyes tételeit felhasználták kísérőzeneként. Ma már a zenetudomány kétségbe vonja azt is, hogy ez így lett volna, mert nem lehet egyértelműen kimondani, hogy tényleg játszották ehhez a színdarabhoz, vagy egyáltalán ment-e ez a színdarab tényleg Eszterházán, de hát ezt most már nem tudhatjuk meg sosem. Minden esetre az biztos, hogy helytálló és találó a cím. Már az első tétel szokatlanul heves presztó, nagy oktávugrásokkal és száguldó skálamenetekkel, és hirtelen dinamikai harmóniákkal és váltásokkal indul, ez egyik legjellemzőbb Haydn Sturm und Drang szimfóniái között, és az utolsó tétel is hasonlóan heves. Ezt halljuk most, az Il Giardino Armonico együttes játszik Giovanni Antonini vezényel.

0: Nem tudom, hogy abban a Tűzvész című darabban mekkora tragédiák voltak, de legalábbis ez nem tűnik egy vészes tűznek, de kétségkívül lendületes és spirituális. Na, ezzel véget ért mára a muzsikáló délutánunk. Kollégáim Csík Gabriella és Padi Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Most hamarosan az új zenei újság kezdődik, és műsorunkat, mint ahogy máskor is meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további szép estét kívánok önöknek, Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Ma este Dénes András játszik harsonán és Mészáros Zsolt Máté orgonán. A 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál június 17-i felvételén főleg kortárs szerzők darabjai szóltak, de a hely szelleméhez illően előkerültek a szentek, angyalok is, akiket Denk Viktória személyesített meg éteri szopránjával. Orgona muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Különleges karakterek, karakteres történetek formálódnak Nadia Boulanger, Kurtág, Sostakovics, Respighi, Mozart és Zelenka szerzeményeiben. Proms 2026, pénteken 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az új zenei újság hallgatóit, a felelős szerkesztő Kovács Sándor nevében is. A mikrofonnál Várgedő Anna. Ha nyár, akkor fesztivál szezon. Kaposvárra, a Zemplénbe és Miszlára kalandozunk a mai adásban. Emellett hallhatnak majd lemez, illetve könyvajánlót is, a fókuszban magyar zeneszerzőkkel. Kezdjük a sort Kaposvárral, ahol jelenleg is zajlik a Kaposfest. A nyár egyik várva várt program sorozata augusztus 9-e és 14-e között zajlik. A részletekről Madarász Zsolt, a fesztivál igazgatóját, Hornyák Balást kérdezte.
4: 17. alkalommal rendezik meg a Kaposfestet, ami tulajdonképpen rögtön az első években, ugye 2010-ben alapították ezt a fesztivált, nemzetközi hírnévre tett szert, hiszen például Joshua Bell is itt volt, de olyan különleges koncerteket is láthattak, hallhattak a hallgatók, mint Kocsis Zoltán és Rados Ferenc négykezes koncertje. Tudom, hogy akkor Kaposváron élt, hiszen ön is kaposvári, akárcsak Kokas Katalin, aki az egyik alapítója volt ennek a fesztiválnak, akkor még a közönség soraiban ült?
5: Igen, és nagy örömmel vettem annak idején 17 évvel ezelőtt, hogy szülővárosomban alakul egy ilyen fesztivál, amely aztán nagyon gyorsan nemzetközi hírnévre tett szert, és csodáltuk azokat az előadókat, akik már akkor ott fölléptek. És hát külön öröm lett számomra, hogy aztán pár évvel később elkezdtem dolgozni a fesztivállal, és az elmúlt 7 évben pedig a projekt vezetőjeként is közreműködöm. Óriási élmény összeállítani a programot, és meghívni azokat a csodálatos kollégákat, művészeket, akik a világ számos tájáról érkeznek Kaposvárra. És hát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon családias hangulat alakul ilyenkor ki a fesztiválon, amely azt gondolom, hogy olyan szempontból is egyedülálló, hogy nem igazán lehet egy hasonló természetű fesztivált egy igazán nagy metropoliszban megrendezni, hiszen itt a közönség és az előadók gyakorlatilag ugyanazokat az utcákat járják, ugyanazokban az éttermekben étkeznek, és kialakul egy olyan bensőséges viszony, ami aztán a koncertek hangulatán is érződik és hallatszódik.
4: tulajdonképpen már van egy törzs közönsége a Kaposfestnek. Azt mondta, hogy nem csak Budapestről és Magyarország különböző területéről, de külföldről is vannak már visszajáró vendégek.
5: A fesztivál nem csak abban az értelemben nemzetközi, hogy nemzetközi művészeket fogad, és a koncertprogram is egy ilyen nagyon átfogó nemzetközi képet ad, hanem olyan szempontból is, hogy a közönségünk is nemzetközi. Pontosan látjuk, hogy évről évre vásárolnak jegyet Ausztriából, Németországból, Oszlóból, de Monte Carloból is van egy pár, aki évről évre visszatér a fesztiválra, és nagyon nagy élmény és felelősség, hogy ezt a színvonalat megtartsuk és továbbfejlesszük.
4: Az is a fesztivál jellemzője, hogy nem egy előre begyakorolt, konkrét, már turnékon bemutatott programmal érkeznek ide a művészek általában, hanem sokszor akkor találkozik ez a kis csapat először, és ott először mutatják be az adott művet ebben a felállásban.
5: Ez az óriási szuperképessége a Kaposfestnek tulajdonképpen, hogy azok a szólista művészek, akik a világ számos pontján a világ vezető koncerttermeiben szóló koncerteket adnak, azok gyakorlatilag itt találkoznak először, sok esetben a Kaposfesten, sok esetben büszkeségünk, hogy mi hozzuk őket össze, és egyébként egy hosszú távú szakmai munka is kezdődik. És ezeken a napokon, ami tulajdonképpen nem sok, 2-3 napról beszélünk, amíg a próbákra idő van, általában 2 próba, főpróba koncerten mennek ezek az előadások, ekkor áll össze az a kamarazenei csapat, ami lehet egy kvartett, egy kvintett, egy szextett, vagy akár adott esetben egy duó, és a műfajú sokszínűség és az a nehézség, hogy gyakorlatilag ők megtalálják az összhangot, és ne csak szakmai értelemben, hanem emberi értelemben is egymásra hangolódjanak. Ez óriási felelősség, de óriási nagy öröm, amikor látjuk a koncerteken, hogy ez milyen jól működik, és az még nagyobb öröm számunkra, amikor azt látjuk, hogy ezek a művészek utána ezeket a produkciókat életre keltik, tovább viszik, és adott esetben egy következő esztendőben is visszavárjuk őket közösen együtt muzsikálni.
4: Hiszen jó pár olyan művész van, aki már évek óta visszatérő vendége a Kaposfestnek.
5: Így van, és ebben az évben is van néhány olyan fellépőnk, akiket közönségkedvencnek lehet mondani, ilyen például Kirill Trusov hegedű művész, ővel egyébként most már 7-8 éve együtt dolgozunk, minden második, harmadik évben visszatér Kaposvárra, nagyon nagy sikerű koncerteket adott, 2 évvel ezelőtt például Csajkovszki trióját játszotta, Alexej Volodinnel és Várdai Istvánnal, és utána pedig ezt a Bartók Rádió is rögzítette és le is adta adásban, és nagyon sokan írtak, hogy hol hallható a felvétel, és mikor lehet őket viszont látni. De ilyen Pablo Barragán is egyébként csodálatos klarinétos, spanyol származású, Németországban él jelenleg, ővele is több egyére dolgozunk együtt a Kaposfesten, nagyon szereti a közönség, és igazán különleges produkciókat hoz majd Kaposvárra, akár egy Mendelssohn szonátát, akár egy Brahms klarinétötöst, amelyet én személy szerint is nagy örömmel várok.
4: Tulajdonképpen összesen 6 napig tart a fesztivál, de a koncertek 4 nap alatt zajlanak, és 14 koncertet hallhat majd a közönség. A nyitó koncertnek a második részében egy grandiózus mű, Brahms Ádor zongora négyese is elhangzik, ezt Pécsben mutatták be, és Brahms maga zongorázott ugye a premiéren. Azt szokták mondani, hogy ez egy elhanyagolt nagy művei közé tartozik Brahmsnak.
5: Igen, ez azért is érdekes, mert például a G-moll zongora négyes, amelyben a magyaros témákat dolgozza föl, jóval ismertebb. De én azt gondolom, hogy ez pedig egy kifejezetten különleges mű, és azért is került a műsorba, mert hogy kevésbé ismert és kevésbé játszott. Talán emlékszik a közönség arra, hogy néhány évvel ezelőtt Baráti Kristóffal és Várjon Dénessel játszott a Várda István ezeket a dalokat a Műpában, ahol ugye elhangzott az összes Brahms zongora négyes. No hát ebből most a nyitó hangversenyen az Ádor zongora négyest hallhatják majd.
3: Hallgassunk most bele az említett felvételbe, amely a Művészetek palotájában készült. Johannes Brahms Ádur zongora négyesének első tételét hallják. Várjon Dénes zongorázik, Baráti Kristóf hegedül, Szűcs Máté játszik mély hegedűn, és Várdai István gordonkán.

0: Brahms A-dur zongora négyesének részletét hallottuk, Várjon Dénes, Baráti Kristóf, Szűcs Máté és Várdai István előadásában. Miután így madártávlatból rápillanthattunk a Kaposfestre, lépjünk közelebb. Kovács Sándor a fesztivál augusztus 10-i nyitó hangversenyét hallgatta meg.
1: Ha Kaposvár, akkor Ripülrónai, Csokonai, Dorottya, régi színházi emlékek, sok-sok szökőkút, kedves utcai szobrocskák és sötét bordógázbuszok halomos csirülik le őket. No meg Kaposfest. És ha Kaposfest, akkor néhány éve Bősze Ádám. Ő az a műsorvezető, akit nagyon kedvel a közönség. Méltán. Szellemes. Minden nézőtéri eseményre azonnal reagál, ősi magyar kifejezéssel slágfertig, és mellette informatív. 10-én délután egy nemrég felfedezett fiatalkori Bartók művet mutatott be, nem mellesleg ő volt a felfedező, erről korábban már szóltunk az Új Zenei Újságban. Palojtai János játszott el a zongora művet háromszor is, kezdésként, zárásként és középen. Bősze mondta el a tudnivalókat Gellér Steffiről, Bartók egykori szerelméről, kettejük kapcsolatáról, a mű keletkezéséről. Közben szó esett még a macskafogó Grabowskijáról is, meg Nagyi Almás Pitéjéről a wagneri lejtmotívumokkal kapcsolatban. Most nyilván önök oda-haza összeráncolják a homlokukat, hogyan, micsoda képtelenség ez, tücsök és bogár. Nos, nem képtelenség, aki ott volt, hallotta, tudja. Remekül szórakoztunk, és minden fontosat megtudtunk. Maradandó élmény volt délután 4-kor. Aztán szünet, este 7-kor a hivatalos nyitókoncert. Elmaradhatatlan beszédek az elején, szerencsére rövidek, majd Fritz Kreisler műve bevezetés és allegro Pugnani stílusában. Felteszem, nagyszerű Pugnani portré, illetve paródia ez a darab, ám bevallom, egy hangot sem ismerek eme itáliai barokk mestertől, csak annyit tudok, hogy tényleg létezett ilyen nevű szerző. Hogy Kirill Truszov nagyszerű hegedűs, azt meg már korábbról is tudtam. Peter Wittenberg zongoristával remek párost alkottak. Eredmény, lelkes üvöltés, hatalmas taps. Ütemes, persze a vége felé, erről a magyar publikum nem tud leszokni. Bár mindenben ennyire összetartana a nemzet. Jön Bősze. Ezúttal inkább rövid, de továbbra is szellemes. Akárcsak a következő Dohnányi mű, az Opus 10-es vonós trió szerenád. Három tétele hangzott el az ötből, nem egészen értettem, miért csak három, de talán jó volt ez így, az öt egyvégtében alig, ha nem sok lett volna. Abu Zahra Mariam és testvére Amira játszotta a hegedű és brácsa szólamot, Szabó Ildikó csellózott. Ismét üvöltés, nagy taps, vége ütemes. És persze megállapíthattuk magunkban, hogy Dohnányi remek komponista. Konzervatív volt? Igen. Bartókhoz képest feltétlenül. De kit érdekel ez már manapság túl a posztmodernen, neuromantikán hasonlókon? Szünet előtt még egy viszonylag korai Beethoven mű szerepelt a műsoron, az Opus 11-es trió klarinétra, csellóra és zongorára, Pablo Baragán, Várda István és Peter Wittenberg előadásában. Talán itt a helye, hogy szóljak a Kaposfest legnagyobb erényéről. Tulajdonképpen kezdettől fogva ez egy kamarazene ünnep, mikor olykor voltak is kirándulások más területre. A kamarazene az egymásra figyelés, spontaneitás nem kizáró, sőt feltételező fegyelem, a maximális felkészülés, bizonyos értelemben a háttérbe húzódni tudás művészete. És persze az egyetértésé, egyetakarásé. A Kaposfest ezért nagyszerű. Nyilván minden produkciónak van egy vezetője, aki a próbákon a legtöbbet mondja, és az élő előadásokon a háttérből irányít. Úgy gondolom, a Beethoven darab esetében nem tévedek nagyot, ha azt feltételezem, Várdai István töltötte be ezt a funkciót. De végül is ez mellékes. Az a lényeg, hogy a muzsikusok folyamatosan egymásra néztek, egymásra mosolyogtak, és élvezték a zenélést. Ennek következtében aztán a közönség sem tehetett mást. Szünet után Brahms A-dur zongora négyese szólalt meg, Cosima Sulli la Rivière, Szűcs Máté, Várdai István és Palojtai János előadásában. A muzsikusok teljesítménye előtt le a kalappal, igazi kamarazenélés volt ez is. Mégis picit lejjebb kell csavarnom a lelkesedés lángját. Nem kétlem, remek mű Brahmsnak ez az opusza is. Finom és mély zene. Egészen különleges színei vannak. A második tételben például sejtelmes, misztikus, túlvilági hangzások. Csak hát eszembe jut a jó öreg Hanslick, aki egyszer azt írta barátja egyik jeles nagy művéről, bájai nem demokratikusak. Tévedett, mert a negyedik szimfóniáról fogalmazta meg ezt a véleményt, és ez elég közkedvelté vált az idők során. Az A-dur zongora négyesre viszont talán valóban illik ez a leírás. Mindazonáltal az üvöltés most sem maradt el, de érzésem szerint halkabb volt az előzőeknél.
0: A hangverseny nyitó számát idézzük most. Fritz Kreisler bevezetés és Allegro punyáni stílusában. Kirill Trusszov hegedül, Péter Wittenberg zongorázik.

0: Észak-Magyarországon sem telik el fesztivál nélkül az augusztus. Ma kezdődik a Zempléni Fesztivál, amelynek Sárospataka központja, de más helyszínek is bekapcsolódnak. A részletekről Hollerung Gáborral, a fesztivál igazgatójával beszélgetek.
1: Most már évtizedek óta, de mondjuk, hogy egy jó évtizede már a vezérelvünk, a változatosság, a sokszínűség, a legkülönbölőbb műfajok egyidejű jelenléte az, ami számunkra már meghatározó. Nagyon érdekes azért azt látni a közönségben is, hogy azok is, akik egyébként mondjuk komoly zenéért rajonganak, elsősorban ők is szívesen elmennek egy jazzkoncertre, nem is beszélve mondjuk egy színházi produkcióra, vagy bármilyen verbális műfajú dologban. Abszolút nem kiszámítható most már a közönségnek a érdeklődése, de inkább azt látjuk, hogy mindenki egy kicsit kíváncsi erre is, arra is, és ebből a szempontból a választék szélessége a legeslegfontosabb szempontunk a műsor összeállításban.
0: Az események sora olyan hosszú, hogy még áttekinteni is nehéz. Milyen zenei programokra látogathatnak el az érdeklődők?
1: Első hétvégének van egy tradíciója most már, a nyitó hangverseny, ami mindig Sárospatakon van. Ebben az esztendőben egy Gershwin zongora verseny, ez a Újvilág szimfónia hangzik el Dvorzsáktól, némileg ugye az amerikai függetlenség nyilatkozatnak a évfordulója alkalmából. Ez az első nap legjelentősebb zenei programja, de mondjuk szombaton Sátorai Újhelyen vagyunk, ahol egy Mozart koncert lesz, Miklós Erika növendékeivel egy rendkívül izgalmas játék, amiben szintén a Budafoki Toktányi Zenekar vesz részt ezúttal a Kamara Együttesével. Harmadik napon egy fúziós koncertet ad a VDZ, amely kimondottan klasszikus és nem klasszikus zenék összevegyülésével, adott esetben stílusjátékával születik meg, ez meg szerencsém van ez a koncert. Ugye ez az első hétvégének a legfontosabb zenei programjai, természetesen már ezen a hétvégéken is vannak olyan rendkívül izgalmas koncertek, mint például Schumann Dichterliebének és Frau Liebe, ugye a költő szerelme és a hölgyek szerelme lefordítva, ugye ebből egy rendkívül izgalmas koncert lesz például a Patricius Borházban, ami ugye őrül, dilis, halálos szerelem, egy különleges találkozás és egy világhírű osztrák vendégünk is lesz Günther Haumer személyében, és Megyes Isvars Luca a másik énekes. Természetesen a hétvégén is rengeteg olyan program van, amiben zene van, a legkülönbözőbb fajta zene. Fontos pillanatok lesznek a fesztivál végén is, amikor szerencsén Rossini kismiséjét adjuk elő, és hát hagyományosan meg lesz azért a megérthető zene is, amit a közönség elvárt. Mondhatom azt, hogy tőlem, hogy minden évben legyen, ezúttal a Beethoven 5. szimfóniájáról lesz egy magyarázó koncert, és hát a záró koncert hagyományosan a Liszt Ferenc Kamara zenekaré, az alapítóké, akik nem csak a záró koncertet, hanem még aznap még egy gyermekkoncertet is adnak. Ezek mondjuk a zenei programoknak egyfajta summázata, még egy dolgot érdemes megemlíteni, egy különleges koncert lesz Tokajban, ahol az Aranysas Kulturális Központ most nyílik meg, és ezen a hangversenyen a debreceni Kodály kórussal és jazz muzsikusokkal egy kvázi reneszánsz, barokk és mindenfajta zenék és jazz verziói szintén egyfajta fúziós dolog fog megszólalni, és hát egy gyönyörű épület, mindenkinek ajánlom azt, hogy ismerkedjen meg Tokaj új ékességében. Ezek mondjuk a zenei produkcióknak egy abszolút kivonata, rengeteg minden van még, vannak színházi produkcióink is, vannak igen izgalmas olyan rendezvények, amely értelemszerűen a magyar nyelvhez, és ugye ebben a régióban ennek igen erős hagyománya van, ilyen produkciók is vannak. Még egy említés a zenékvel kapcsolatban, hogy minden este a Sárospataki Borteraszon jazz. Ez most már egy hagyomány, egy évtizedes hagyomány, amit nagyon szeret a közönség. Jazzzenét hallgathat, és közben iszogathat, és eszegethet.
0: A zene mellett más művészeti ágak is képviseltetik magukat, ahogy említette is. Számos kiállítás nyílik például a fesztivál keretében. Mit mutatnak meg ezek a tárlatok a régió értékeiből?
1: Az egyik fele az értelemszerűen a Rákóczi jubileumhoz kapcsolódik. Már megnyílt az állandó kiállítás a Sárospataki várban, a Magyar Haza és Szabadságért címmel. Nyílik a Rákóczi várban egy másik kiállítás, egy kerámiai különlegesség. A Sárospataki képtárban egy textil kiállítás lesz. A moziban Urbán György festőművész élete filmen követhető, és hát természetesen megnyílik majd a Művelődési Házban a kiállítása. Sátorai Újhelyen is van egy kiállítási fia, Balog István képzőművésztől is, Tolcsván pedig Hivacs József festőművész kiállítása. Ez talán a leggazdagabb kiállítási ajánlatunk az elmúlt évekhez képest, és hát ebben tényleg jó pár különlegesség van, ami először itt lehet látni, és valamit máshol nem is nagyon lehet majd látni.
0: Mint hallottuk, hagyomány, hogy a zárókoncerten a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik. Az ő előadásokban szól most Carl Philipp Emanuel Bach B-dur vonós szimfóniájának harmadik tétele, amely az idei záróhangversenyen is elhangzik majd. A hangversenymester Tvirc Péter.

0: A következő állomás egy barokk kiskastély. A kulturális központként és alkotóházként működő kúriában mesterkurzusok és koncertek várják a résztvevőket augusztus 17-e és 22-e között. Ez a Misla Barokk Régi Zene Akadémia. Tóth Mónika barokk hegedű művészt, az akadémia alapítóját és művészeti vezetőjét kérdeztem.
1: A Misla Barokk Régi Zene Akadémia 2011-ben kezdte el működését, azaz 16 évvel ezelőtt. Azóta 25 alkalommal került megrendezésre, ugyanis a nyári időpontokon kívül egy idő után téli alkalmak is lettek, amik rövidebbek ugyan, de ugyanolyan intenzívek, mint a nyáriak. A kurzusnak a struktúrája úgy épül föl, hogy a historikus hangszereket oktatjuk természetesen autentikus környezetben, hiszen ezt tudni kell, hogy a Misla barokk a nevét a Tolna megyei Misla településről kapta. Ez egy nagyon kicsi zsákfalu, ahol viszont van egy gyönyörű szép villa épület, egy barokk kúria, a nemeskéri barokk kiskastély. Ennek a tulajdonosai Makai Tamás építész és Makainé Pál Berta, akik ezt gyönyörűen helyrehozták ezt az épületet, és ők biztosítják nekünk ezt az autentikus környezetet a kurzushoz.
0: Kiket vár pontosan ez az akadémia?
1: Ez az akadémia egy egyetemi szinten működő mesterkurzus tulajdonképpen, de már a zeneművészetben valamennyire jártas konzisokat, egyetemistákat, és aztán a posztgraduális képzésre vagy specializációra váró zenészeket is várja. Általában 4-5 tanárral működünk. A tanárok azok mindig magyar származásúak, legalábbis az eseteknek a 90%-ában így volt, mert a kurzust azért alapítottuk, hogy a magyarországi régi zene oktatást segítsük tulajdonképpen, és elvessük azt a magot a fiataloknak, amit aztán esetleg egy másik országban tudnak felnevelni komolyabban, vagy néha a kurzusra visszajövve újra ápolni a kurzus alatt. Ami azt jelenti, hogy a tanárok mind külföldön tanultak a magyar tanáraink, és aztán ugye hazahozzák ezt a magas színvonalat. Magyaroknak alapítottuk, de aztán ebből egy olyan nemzetközi kurzus vált, ami olyan nagy nemzetközi érdeklődésre is teret kapott, hogy Japánból, Koreából, Mexikóból, Kolumbiából is jönnek emberek Európán kívül, és ezek tulajdonképpen a tanároknak a vonzereje okozza, és az a szint és az a családias hangulat, ami a kurzuson van, ugyanis úgy kell ezt elképzelni, hogy ez a kúria

0: ahogyan mondtam, egy erdő szélén van, és az infrastruktúra egyáltalán nem városi környezet, hanem egy teljesen falusias, családias, más időket idéző környezet, ami segít abban, hogy eltávolodjunk ettől a rohanó világtól, ami ma van. És úgy gondolom, hogy a régi zenéhez ez nagyon fontos, hogy el tudjunk mélyedni valamiben, ahhoz azon kívül, hogy egy magas szintű oktatás van, ami személyre szabott, és mindenkire nagyon külön odafigyelünk, és nem csak egyéni órákat kapnak, hanem kamarazene órákat, konzortot, zenekart, előadások vannak, úgyhogy egy nap akár 3-4 foglalkozáson is részt vesz egy ember. Ezen kívül egy családias környezetben vagyunk egész nap, és nem tudunk elmenni a városba, ami ennek az a nagyon nagy előnye, hogy viszont ott nagyon sokat tudunk együtt lenni, és egyfajta igazi, jó értelembe vett közösséget alkotni, és egymást erősíteni.
1: Idén kik tartják a mesterkurzusokat?
0: Nagy Bernadett fog ének együttest és egyéni énekórákat tartani. Ez először fordul előtt, hogy Bernadettet meghívtuk, és ennek nagyon örülök. Hara Fruzsina fog barokk trombitát tanítani. Urbanec Kristóf, aki nagyon sokszor volt már nálunk, ő tanít violadagambát és konzortot. És jó magam fogok barokk hegedűt tanítani, mert azon kívül, hogy a kurzus alapítója, a művészeti vezetője vagyok, én mindig barokk hegedűt tanítok. Ezen kívül természetesen tanítok vonós kamarazenét és barokk zenekart is.
1: Milyen formában mutatják be a tudásukat a közönségnek a résztvevők?
0: Mindig szokott lenni növendékhangverseny, és legalább 2 darab. Ezt mindig a hétnek a vége felére szoktuk beiktatni, és ezek nem Miszlán vannak, hanem a környező nagyobb településeknek a historikus épületeiben. Például most az idén a Simontornyai Várban lesz a zárókoncert, augusztus 22-én szombaton délután 17:30-kor. De volt más években, hogy a Gyönki Evangélikus templomban voltunk, tehát különböző helyeken szokott lenni.
1: Következik Johann Sebastian Bach F-dur trió szonátájának első tétele. Előadja Anneke Bóke furuján, Tóth Mónika hegedűn, Baranyai Piroska gordonkán, valamint Dinnyés Soma csembalón.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach F-dur trió szonátájának első tétele. Jöjjön most egy lemezrecenzió. A közelmúltban jelent meg Kurták György Lichtenberg aforizmák című művének felvétele, amelyen közreműködik Maria Hussmann, Nick de Groot és maga a szerző. Hogy hogyan kell ezt elképzelni? Csengeri Kristóftól megtudjuk.
1: Georg Christoph Lichtenberg, ez egy német polihisztor volt, 1742-től 1799-ig élt, matematikus, fizikus, filozófus és író, úgy tartják őt számon, mint az első német aforizma szerzőt. Kurták György 1995-ig nem hallott erről a szerzőről, nem volt egyedül vele, mert ahogy kiderül, ugye én mindenképpen elmondhatom, hogy én akkor ismertem meg Lichtenberg nevét, amikor a Kurták művel elkezdtem zenehallgatóként foglalkozni. 1995-ben egy berlini vacsorán, a Wissenschaftskollégnak egy vacsoráján, ahol jelen volt Walter Levin is, a Lazal Quartetnek a primáriusa, szóba került Lichtenberg, Levin érdeklődött, hogy érdemes-e megvenni az új Lichtenberg kiadást. És Kurták György, aki felkapta a fejét, mindjárt meg is hallgatott a házigazdától néhány Lichtenberg aforizmát, aki felolvasta ezeket, és Kurták annyira fellelkesült ezeknek az aforizmáknak a hallatán, hogy már másnap megszerezte kölcsönbe valakitől az aforizmák gyűjteményét, és rögtön ki is másolt seregnyi aforizmát ebből a saját jegyzetfüzetébe. Ez volt 95-ben, és egy néhány hónappal később, immár Bécsben, amikor a Kurták házaspár ott töltötte az idejét, Kurták Maria Hussmannnal, a szoprán énekesnővel dolgozott a Kafka töredékeknek a betanításán, és ezen közben elkezdte komponálni a Lichtenberg aforizmákat. Először csak szóló szoprára. Tehát oly módon, ahogyan a József Attila töredékeket is megírta, mindenfajta hangszeres támaszték nélkül. Ezt elő is adta Maria Hussmann Berlinben, Kurták 70. születésnapjához kapcsolódóan, és már akkor úgy érezte, hogy neki kellene az a bizonyos hangszeres támaszték, és elkezdte kérlelni Kurtágot, hogy hát jó lenne ennek egy másik változat ennek a műnek. Sőt, olyannyira aktivizálta magát, hogy még mielőtt Kurtággal elkezdtek volna dolgozni a második változaton, ő már azelőtt elkezdett együttműködni egy berlini bőgőssel, aki a szoprán szólam mellé, mögé, fölé, alá improvizált. És ezt megmutatták, ha jól értem a lemez kísérőfüzetben, a BMC kiadásában megjelent a 100 éves évfordulóra, 100 éves születésnapra szóló lemezről van szó. Tehát megmutatták Kurták Györgynek, és Kurtáknak tetszett az ötlet. És így született meg a második változat, Kurták saját szopránra és nagybőgőre írott változata, és azután néhány évvel később ezt tovább dolgozta, tovább alakította Kurták, és ebből lett a harmadik változat, amely, ha jól értem, ez szólal meg a lemezen. Na most ezt azért érdekes elmondani, mert két dolog nagyon világosan kirajzolódik belőle. Az egyik, hogy az előadóknak milyen fontos szerepük van a Kurták művek formálódásában. Tehát ezt Csengeri Adriántól Keller Andráson át és Kocsis Zoltánon át egészen a What is the World címzetjéig, Monyók Ildikóig el lehet mondani. Tehát nagyon sokszor szabja Kurták a műveit az előadó adottságaira. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy a Kurták művek általában nagyon zegzugos keletkezés történettel rendelkeznek, olyannyira, hogy talán, ha elég bölcs egy Kurták zene hallgatója, akkor azt mondja, hogy egy mű az tulajdonképpen mindig work in progress. Mert sose tudhatjuk, hogy a zeneszerző mikor kap kedvet ahhoz, hogy újra elkezdjen dolgozni rajta, és valamit átírjon benne, valamit tovább formáljon. Tehát a művek alakulnak a zeneszerzőnek a képzeletében. A kérdés, amikor felvetődik az emberben, hogy vajon mi fogta meg Kurták

0: Györgyöt Lichtenberg aforizmáiban, akkor olvasva ezeket az aforizmákat, hozzáteszem, hogy a lemez kísérőfüzetben valamennyi aforizma olvasható, amelyet Kurtág megzenésített, tehát mind a 22, és olvasható németül, angolul és magyar fordításban, és azzal kezdődik a lemez, hogy Kurtág németül felolvassa ezeket az aforizmákat. Tehát ez is egy külön ajándék a zenehallgatónak, hogy először meghallgathatjuk csak a szöveget Kurtág előadásában az eredeti nyelven, és aztán persze nézhetjük hozzá a magyar fordítást is a füzetben. Tehát ezek, hát az ember, amikor olvassa őket, akkor mindenre gondol, csak nem a 18. századra. Ezek 20. századi szövegek. Tehát az az izgalmas bennük, hogy a fanyarságnak, a groteszknek, az iróniának, az abszurdnak olyan regisztereit találja meg ez a 18. század második felében élt szerző, amelyek nem az ő korára jellemzőek, hanem az embernek olyan fogalmak jutnak az eszébe, mint az abszurd, az egzisztencializmus, az elidegenedés, tehát olyan szerzőkkel kezd az ember magában analógiákat keresve kirakni egy társaságot Lichtenberg mellé, mint Kafka, Beckett, Ingeborg Bachmann vagy Camus. Tehát ez a világ, úgy érzem, hogy a rokona Lichtenbergnek, és nem az ő 18. századi kortársai. Felolvasok én akár többet is, mert nagyon rövidek. Még hivatalból sem szégyelte magát. Ez az egyik. Elpirulni a sötétben. Ez egy másik. Mi haszna a napfelkeltének, ha nem kelünk fel? Istenem, kérlek, az Isten szerelmére! Ez egy következő. És hát folytathatnám, ugye azt lehet érezni, hogy ez nem a 18. század második felének szöveghasználata gondolkodásmódja. Hát ez a fajta gondolkodás van ott Lichtenbergnél, tehát nyilván Kurtág felfedezett magának valakit, aki megelőzte a korát. Na most egy picit a zenékről. Ugye nagyon lényeges az, hogy ez a dramaturgia, ez a váratlanság mozzanatával hogyan játszik. Tehát ezek a rövid tételek, amelyek egymást követik, ezek folyton valami újat, valami mást, egy új más megszólalásmódot, egy új karaktert tárnak elénk. Lírai tétel után miniatűr drámát, egy indulatkitörés után csendes töprengést, és hát ami a szoprán szólamot illeti, vannak díszítések, előkék, nagy hangközugrások, szűkjárású dallamok, tehát minden lehetőséget kihasznál, amit egy énekhangnak a kezelésekor lehet, és hát Kurtágnak eddigre már nagyon-nagyon nagy tapasztalata van abban, hogy hogyan szeret ő bánni az énekhangokkal. A nagybőgő pedig hol kettős fogásokat játszik, hol virtuós gyors futamokat, máskor pedig az énekszólam koncertáló ellenpólusaként viselkedik, megint más akkor az árnyékaként követi az énekszólamot, és egyáltalán nem mindig a mély regiszterben szólal meg. Tehát az is nagyon érdekes, amikor a nagybőgő magas hangjai szegődnek a szoprán társául. Tehát ez egy nagyon izgalmas együttes, ez a szoprán plusz nagybőgő párosítás, amire mondom az embernek az volna az első reakció, hogyha ezt látja a kottában, hogy hát persze, milyen kurtági ötlet, és akkor, ha megtudjuk a keletkezés történetet, akkor rájövünk, hogy a szoprán szólista javasolta ezt a megoldást. Még egy befejező gondolat, hogy tulajdonképpen ez a ciklus, mint oly sok más ilyen sok apró rövid tételből álló mű, világábrázolás. Tehát egyfajta görbe világtükör, amit a jelenségek, az érzések, a hangulatok, az emberi lelkiállapotok és gondolatok elé tár a zeneszerző.
1: Hallgassunk is bele a szóban forgó CD-be. Kurtág György Lichtenberg aforizmáit Maria Hussmann és Nick de Groot előadásában hallják.

0: Az elmúlt percekben részleteket hallottunk Kurták György Lichtenberg aforizmák című ciklusából. Zárásként következzen egy könyvajánló. Megjelent a Magyar Zeneszerzők című sorozat 46. Weiner Leó munkásságának szentelt kötete. A kis monográfia szerzőjével, Kusz Veronikával Katona Márta beszélgetett.
1: Weiner Leó 1885-ben született, és 1960-ban halt meg, tehát Kodály, Bartók, Dohnányi kortársa volt tulajdonképpen. A zenéjéről mit lehet elmondani? Mennyire hasonlít a nagy kortársaihoz, mennyire kötődik ő inkább a 19. századhoz, mennyire volt újító, modern?
2: A zenéje alapvetően 18. századi gyökerű. Ő ezt vallotta és tartotta magát ahhoz, hogy számára Beethoven a mindennél fontosabb példakép. Érdekesen alakult az alkotói pályája, mert ugye az első évtizedekben volt ő igazán sikeres, és talán mondhatjuk azt mi is, majdnem 150 évvel a születése után, hogy számunkra is az az időszak a legizgalmasabb a Weiner életműben, és aztán utána egyre több alkotói válsággal szembesült, aminek elsősorban az volt az oka, hogy ő nem tudta magát azonosítani a Bartók és Kodály által képviselt modernizmussal. Ugyanakkor a népzenére, mint alkotói forrásra ő is rátalált, igaz, hogy későn, és egyébként Lajta László közvetítésével.
1: Milyen műfajokban alkotott főként? Ugye a nagy közönség legtöbbször zeneiskolai koncerteken találkozhat Weiner műveivel manapság.
2: Igen, és ez azért is lehetséges, tehát, hogy a zeneiskolások az ő műveit játsszák, mert nagyon sok átiratot készített, nem is átiratott újra hangszerelést a saját műveiből, tehát az igazán népszerű, jó darabjai a legkülönbözőbb letétekben hozzáférhetők. Egyébként szinte minden hangszeres műfajban alkotott, hát szimfóniát mondjuk nem írt, ami feltűnő, hogy vokális műfajokat nem szerette, mert állítólag azt mondta tanítványainak, hogy az énekhang mindig hamis, ő azzal nem tud mit kezdeni.
1: Ha már a tanítványait említetted, akkor ejtsünk néhány szót Weiner Leóról, a tanárról.
2: A Zeneakadémia egyik legmeghatározóbb tanár egyénisége volt. Kamarazenét oktatott az élete nagy részében, hát egyébként zeneszerzés és zeneelmélet tanárként kezdte, de aztán a kamarazenére koncentrált, és hát egy nagyon erős kamarazenei hagyományt hagyott ő hátra, amit aztán talán Kurták folytatott, amelynek az volt a lényege, hogy mint egy röntgenszerűen a zene nagyon apró motívumaira fókuszál, és aztán abból építi fel az egész művet, tehát valahogy az volt az ő elképzelése vagy meggyőződése, hogyha a legkisebb egységek egy mű interpretációjában a helyén vannak, akkor abból már természetszerűleg adódik, hogy a teljes interpretáció is feláll. És hát nagyon nagy hatással volt a tanítványaira, erről Berlász Melinda kötetéből tudunk, aki összegyűjtötte az egyébként nagyrészt külföldön szétszóródott tanítványok visszaemlékezéseit, és most ezzel a kis monográfiával egy időben jelent meg ennek a visszaemlékezés gyűjteménynek a harmadik kiadása. Hát a tanítványok visszaemlékezései arról szólnak, hogy ők egész életükben ebből a hagyományból és ebből a tudásból táplálkoznak, és így tulajdonképpen külföldön is meghonosodott a Weiner hagyomány, és a világ minden táján képviselik ezt az iskolát.
1: Weiner maga is előadó művész volt?
2: Nem, ő nem volt előadó művész, és a kamarazene oktatásnak és a kamarazene óráknak egy nagy tanúsága volt a tanítványok számára, hogy ő ugyan nem hegedült, zongoristaként ugye jó technikája volt, de nem volt fellépő előadó művész, de mégis úgy tudott nyúlni a hangszerhez, hogy a hangszeresek azt mondták, hogy tőle tanultak a hangszerről is a legtöbbet. Tehát volt egy ilyen készsége, hogy minden hangszerhez nagyon hangszerszerűen tudott hozzányúlni.
1: Most megjelent kötetben számot adsz Weiner műveiről, alkotásairól, de az életéről is szó van. Milyen forrásokból tudtál dolgozni?
2: A Zeneakadémia kutatókönyvtárának, illetve a Zeneakadémiának adományozta ő a hagyatékát, mivel ugye nem volt gyermeke, és ez a hagyaték gyönyörűen egyben feldolgozva kutatható. Ez volt az elsődleges forrásom, és egyébként mindenkinek ajánlom ezt az anyagot, mert azt hiszem ritka, hogy egy zeneszerző anyag a maga teljességével ennyire egyben hozzáférhető. Zenei kéziratok, vázlatok, levelek, hivatalos iratok, fényképek, igen, sajtórecepció.
1: Tehát alapvetően a szakmai életére vonatkozó dolgok. Mégis mennyire tudtad megismerni Weiner Leót, a magánembert? Szóval milyen karakter volt ő, milyen személyiség?
2: Ő egy nagyon különleges egyéniség volt. Erről nagyon sok szó esik a tanítványi visszaemlékezésekben. Sokan úgy írják le, mint aki magának való ember volt, és ugye hát nem házasodott meg soha, de ugyanakkor mindig körülvette egy rajongó baráti tanítványi kör, és közöttük ő nem volt visszahúzódó, tehát nagyon sokat beszélt, tehát általában a zenéről. Molnár Antal mondta egyszer róla, hogy ő még soha olyan muzsikussal nem találkozott, akit a zene, mint olyan ennyire foglalkoztatott volna, és minden egyes pillanatban csak a zenére, egyes művek, egyes motívumok apróságaira gondolt, és erről szeretett beszélni.
0: Duda nótával búcsúzunk. Weiner Leó harmadik divertimentójának részletét a Miskolci Szimfonikus Zenekar játssza. Vezényel Kovács László.

0: Weiner Leó harmadik divertimentójának részletét hallották, ez volt a Duda Nóta. Ezzel ért véget az Új Zenei Újság mai adása. A felelős szerkesztő Kovács Sándor és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm a figyelmet. Várgedő Annát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A templomi muzsika után a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Először Bartók Béla második hegedű versenye csendül fel Kelemen Barnabás szólójával, majd Johannes Brahms E-moll szimfóniáját adja elő az együttes. A karmester Andreas Ottenzamer. Áprilisi felvétel a Győri Richter teremből, ma 20 óra 36 perckor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova péntek esti műsorában Kovács János vezényel. A 75. születésnapját ünneplő Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmester, a Magyar Állami Operaház első karmestere, majd főigazgatója volt. Most kortárs magyar műveket hallunk irányításával. Közreműködik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova. Kovács János 75. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Muzika sacra, egyházzene.

Köszöntöm a rádió hallgatókat, a szerkesztőt, Uzsali Bencét hallják. Már javában zajlanak az előkészületek az augusztus 20-ai Szent István ünnepre a budapesti Szent István Bazilikában, és idén augusztusban is lelki feltöltődésre várja az odalátogatókat a Tihanyi Bencés apátság Harmónia a vizek felett program sorozata. Mai műsorunkban Farkasházi Dávid, a Szent István Bazilika karnagya, és Kővári Péter, a Tihanyi Bencés apátság zeneigazgatója a vendégünk.

0: Ha augusztus 20-a, akkor ünnepi nagymise, Szent Jobb körmenet és templombúcsú van a Szent István Bazilikában. Egy ilyen összetett esemény természetesen feladat elé állítja a templom zenei szolgálattevőit is. Veresemese gyöngyvér elsőként Farkasházi Dávidot, a Szent István Bazilika karnagyát kereste föl.
1: Hogyha augusztus 20-a nemzeti ünnep, akkor elmaradhatatlan a Szent István napi szentmise és körmenet. Ja, már többször beszélgettünk arról, hogy hogyan is néz ki egy ilyen esemény, de elevenítsünk fel néhány fontosabb állomást ebből az ünnepi alkalomból, hogy hogyan zajlik.
2: Az ünnepi szentmise 18 órakor fog idén kezdődni, egyébként eltérően az eddigi évektől, amikor 17 órakor kezdődött. Tehát 18 órakor kezdődik a szentmise itt a Szent István Bazilika előtti téren. Ennek a misének több különlegessége van, de talán az egyik legfontosabb, hogy azonnal belecsatlakozik a Szent Jobb körmenetbe, és a Szent Jobbot ünnepélyesen viszik körbe itt a környező utcákon. És az egész szertartás egy nagyon felemelő alkalom mindazoknak, akik az Isten hitüket és a magyarságtudatukat itt együtt megvallják. Ami nagyon érdekes ebben a zenei szempontból, hiszen főleg erről beszélünk, az, hogy maga a szentmise és a körmenet ugye kint zajlik a téren, de az egyházzenei szolgálatot mi itt a templomon belül végezzük a karzaton. Ugye a Szent István Bazilika énekkara működik közre, Szotyori Nagy Gábor és Virág András Gábor organisták, rezeskar is lesz idén, az elmúlt évekhez hasonlóan, zeneakadémista részfúvós hallgatók jönnek hozzánk, és én fogok vezényelni, és tulajdonképpen mi egy képernyőn, illetve több képernyőn követjük az eseményeket, illetve hangszórókon halljuk bent, hogy mi történik kint, és vice versa, kint mi hangszórókon szólunk. Ez egy nagyon izgalmas felállás, hiszen mérnöki pontossággal kell mindennek működnie, úgy, hogy valójában élőben nem is látjuk egymást, kizárólag képernyőkön keresztül. Maga a szentmise változatlan, hiszen az egy teljesen stabil rendszer a katolikus egyházban. Egyedül annyi változás van, hogy egyrészt a szentmise előtt elhangzik a Szent István litánia, ez minden évben így történik, másrészt pedig a szentmise legelején történik az új kenyérnek a megáldása. Ezektől eltekintve maga a szentmise az hagyományos módon folytatódik tovább, tehát zenei szempontból a hagyományos miseénekek hangzanak el, itt gondolok, hogy az ordináriumra, Uram irgalmaz, dicsőség és a többi tétel, valamint a propriumra, a változó részekre, amelyek természetesen Szent István király köré csoportosulnak. Talán érdemes megjegyezni, hogy rögtön a szentmise elején egy ilyen rezes fanfárszerű orgonára, rezes karra és kórusra írt kompozíció fog elhangzani. Joseph Noyon angol zeneszerzőnek a Christus Vincite. Ez csak azért érdekes és fontos mű számunkra, mert Ferenc pápa 2023-as látogatásakor ez volt az a mű, amivel fogadtuk a szentatyát, és azóta valahogy hagyománnyá vált, hogy minden évben ezzel a művel indítjuk ezt az ünnepi alkalmat.
1: Azt hiszem, hogy a katolikus liturgiában picit szokatlan az, hogy rezesek szólaljanak meg, de itt most már ez is hagyománnyá vált, hiszen sokkal inkább a protestáns hagyományhoz kötjük.
2: Részben igen, bár azért hozzáteszem, hogy például, hogyha a kora reneszánsz művekre gondolok, például Guillaume Dufaynak a izoritmikus motettáira, ahol több szólamot is rezesek játszottak a kórus mellett, azért ez létező tradíció a katolikus egyházban is. Inkább azt mondanám, hogy ezen a konkrét alkalmon újszerű, hogy beemeltük a részfúvós kvintettet, de nagyon jó az együttműködés, nagyon hálásak vagyunk a részvevő zenészeknek, és itt azért meg kell említenem, hogy igyekszünk további sajátos jelleggel is gazdagítani ezt az együttműködést, hiszen Virág András Gábor, a bazilika főorgonistája, egyben zeneszerző is, és például a szentmise végén, majd a körmenet végén a pápai himnuszhoz, illetve az ősi magyar himnuszhoz, a Boldog Asszony Anyánkhoz készített harmonizációt, illetve előjátékot a rezes kar és a orgona, illetve a kórus számára. Tehát minden szempontból azt hiszem, hogy egy gyümölcsöző együttműködés és egy újfajta hangzásvilág, ami így kialakul.
1: Az énekkartól mit fognak hallani a hívek? Lesznek-e külön szolgálataik, vagy csak bekapcsolódnak a szentmisetételekbe?
2: Az énekkar szerepe ilyen szempontból kettős, mert egyrészt egyrészt segítik a hívek énekét azzal, hogy valóban, ahogy mondja, bekapcsolódnak a népénekekbe, különböző orgonakíséretes ordinárium tételekbe. Ez nagyon fontos egyébként, azt gondolom, hogy örömmel és hangosan is merjünk énekelni, hiszen ez is egyfajta kifejeződése a hitünknek, és ebben segít az énekar, de emellett természetesen önálló megszólalási lehetősége is van. Hát ebből talán a két legfontosabb az említett Krisztus vincit, ami kórusra van írva, a másik pedig Kodály Zoltán fantasztikus kórusműve az Ének Szent István királyhoz, abból is a nagy vegyeskari változat, amely hagyomány, hogy minden évben elhangzik ezen az alkalmon a felajánlási cselekmény alkalmával. Ezt a kórusunk nagyon szereti, és hát ezt igyekszünk minden évben a tőlünk telhető legjobb módon megszólaltatni.
1: És nyilvánvalóan vannak azok az úgymond holt idők, amelyeket improvizációval, orgonajátékkal kell kitölteni, amiről nem is mindig tudjuk előre, hogy éppenséggel mi fog elhangzani, hiszen azt sem lehet tudni, hogy milyen hosszú például a Szent Áldozás.
2: Pontosan, ez a zenei szolgálat egy másik és nagyon-nagyon fontos sarokpontja. Szotyori Nagy Gábor és Virág András Gábor orgonaművészek improvizációkkal díszítik, illetve töltik ki azokat az időket, amiket nem tudunk előre meghatározni. Ezek az improvizációk tényleg improvizációk, tehát ott már tudják, de előre nem tudják, hogy mit fognak pontosan játszani. Természetesen az adott atmoszféra, a hangulat, az előtte, illetve mögötte elhangzó zenei anyag, melodikus anyag befolyásolja azt, hogy mit játszanak, de tulajdonképpen ők ott a saját zeneiségükkel, saját rögtönzésükkel töltik ki ezeket az időket. Mindenki számára ezek nagyon-nagyon mély pillanatok tudnak lenni. Persze segítjük egymást, hiszen ez egy nagyon koncentrációigényes feladat. Így például a körmenet alatt lesznek olyan kórusmotetták is, amikor az orgonistáknak nincsen feladatuk, és egy picit megpihenhetnek, hogy a következő improvizációra, illetve énekkíséretre felkészülhessenek.
1: Általában az ünnepi szentmisét és a körmenetet szoktuk kiemelni az ünnep kapcsán, de természetesen nem csak ez az egy szolgálat van aznap.
2: Igen, az augusztus 20 nekünk egy nagyon izgalmas és tartalmas nap, hiszen a délutáni kora esti szentmisés körmenet az államalapításhoz kapcsolódik, az egész ország ünnepel, de azt ne felejtsük el, hogy Szent István király a Szent István bazilikának a védőszentje, így módon augusztus 20-a a bazilikának a búcsúja. És ezért a délelőtti 10 órás ünnepi püspöki misén van a templomnak a saját búcsúja, amire természetesen mindenkit várunk, a bazilika hívei ezen mindig nagy számmal vesznek részt, és hát ilyenkor a teljes asszisztencia, illetve az organisták és a kórus is szolgál ezen a szentmisén. A különbség az részünkről, hogy délelőtt nincsen élő tévéközvetítés, és nincsen rezes kar, tehát zenei szempontból ennyivel más a szolgálat, de egy nagyon megterhelő és nagyon energiaigényes nap ilyen módon mindenkinek, hiszen nem egy, hanem két szolgálatot kell végigvinni.

0: Farkasházi Dávidot, a Szent István Bazilika karnagyát hallották. Műsorunk eddigi részében Bárdos Lajos Boldogasszony, illetve József Noyon Krisztus Vincit című művét idéztük. A folytatásban Tihanyba látogatunk. A Balatonra sokan hagyományosan úgy gondolnak, mint a nyári pihenés helyszínére, strandok sorára, ahol az ember inkább a test pihenését keresi, mint a lélek feltöltődését. De van lehetőség a lelki töltekezésre a Tihanyi Bencés apátság templomában, ahol már hagyománynak számít a Harmónia a vizek felett című koncertsorozat, és az ünnepekhez gazdag liturgikus élet is kapcsolódik. Hogy az idején milyen események várják a töltekezni vágyókat, arról Kővári Péter zeneigazgató beszélt Veresemese Gyöngyvérnek.
1: Nagy Boldogasszony és Szent István királyunk ünnepe környékén mindig benépesedik a Tihanyi apátság is, és estéről estére zenei élményben lehet részük az odalátogatóknak, amellyel egyúttal lelkileg töltődhetnek is. Az idén az ünnepet is különlegesen ülik meg. Papszentelés lesz.
2: Így van, az idei évben Sámuel testvér szentelik majd pappá, Nagy Boldogasszony előestén, augusztus 14-én, akkor lesz az ünnepi szertartás, és aztán Nagy Boldogasszony ünnepén este 6 órakor tartja első újmiséjét, ezt a templomban a hagyományokhoz híven ünnepi bencés vesperás előzi meg Nagy Boldogasszony napján. Ugye a papszentelés ünnepi liturgiájában közreműködik a Tihanyi Bencés apátsági templom vegyeskara is. Ez hagyomány, hogy a nagy ünnepeken ilyenkor a kórus is megszólal az egyéb liturgiai és zenei szolgálatok mellett, ezzel is felékesítve magát ezt a nem mindennapi ünnepet és alkalmat.
1: A Nagy Boldogasszony ünnepi liturgián vannak-e önöknél, bencéseknél sajátosságok? Hiszen ilyenkor mindenütt nagyon sok Mária ének hangzik el többek között.
2: Igen, hát megvannak azok a tradicionális Mária énekek, melyek országszerte jól ismertek, akár erre az ünnepre, akár a Boldogasszony anyánk, melyre mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a Magyar Katolikus Egyháznak az egyik első számú és legkedvesebb Mária himnusza, Mária éneke. A különleges melódiák, melyek nem általánosak az országban, csak a bencés helyeken, a Nagy Boldogasszony napi vesperás, ahol a kimondottan ideírodott himnusz, antifónák és ugye a zsoltárok hangoznak el természetesen a végén az ünnepi magnifikáttal.
1: Szent István ünnepén úgy tudom, hogy önöknél nem szokás a körmenet, ünnepi szentmisét tartanak, és aztán természetesen e köré is épül a fesztiváljuk.
2: Szent István napján, ugye csak reggel 7 óra 30-kor és 10 órakor van ünnepi szentmise a Tihanyi Bencés apátságban, este ezen a napon nem tartunk szentmisét, a 10 órai természetesen a nagymise, körmenet ehhez nem kapcsolódik, ugye Szent István ereke nincs a templomban, de a ünnep méltóságát megadják az ide kapcsolódó ősi Szent István énekek és a gregorián zene.
1: A Harmónia a vizek felett a bencés zenei ünnep már megkezdődött augusztus 9-én, akkor már volt egy koncert, most adásunk időpontja után lesz a következő koncert. Hányadik alkalommal kerül sor erre a rendezvényre?
2: Harmónia a vizek felett bencés zenei ünnepünket immáron 7. alkalommal rendezzük meg a Tihanyi Bencés apátságban, kicsit kibővített időintervallumban, augusztus 9-től augusztus 22-ig, és ez alatt az idő alatt 7 egymástól teljesen különböző műfajú és stílusú hangversenyt hallhat a közönség. A nyitó hangverseny meg volt a múlt vasárnap, ma este pedig a Talamba ütő együttes 8 évszak című produkcióját hallhatják az apátsági templomban, és aztán 5 hangverseny lesz hátra az elkövetkezendő időszakban, mely augusztus 22-én szombaton este zárul a záró koncerten.
1: Úgy hirdetik ezt az eseményt, hogy a muzika szakra és a spirituális töltetű klasszikus zene korszakaiba és stílusaiba nyerhetünk betekintést. Ugye ez nem önmagában egy egyházzenei esemény, sokkal inkább arról szól, hogy megismerkedjenek az odalátogatók a Tihanyi apátsággal, hallhassák a felújított orgonát, de ugyanakkor lelkileg is feltöltődjenek, ha nem is feltétlenül liturgikus körülmények között.
2: Igen, a hangversenyek nagy részét, melyek a templomi térbe illenek, az apátsági templomban tartjuk. Az idén lesz 2 olyan esemény, mely szabadtéren lesz jó idő esetén, az egyik augusztus 19-én szerdán este, 19 óra 30-kor Szekeres Tamás, az Omega gitárosának a Benned szól a dal című produkciója. Ez egy különleges crossover hangverseny lesz az apátság belső udvarán a Quadrumban, mely egyébként nem látogatható, és ezt a hangversenyt aztán úgy tervezzük, hogy pezsgős kocintással zárjuk. Itt lehetőség nyílik arra, hogy a látogatók, a vendégek személyesen találkozhassanak a művészekkel is, és pár szót beszélgessenek. Klasszikus zene is lesz ezen a koncerten, aztán persze nyilván könnyedebb műfa is, ezért is választottuk ezt a helyszínt, és nem a templomot. A másik ilyen pedig az apátság déli udvarán lesz a hagyományos kicsiknek és nagyoknak hangverseny, melyre a meghívott vendég minden évben a Kaláka. Ez az apátság déli teraszán lesz. Fesztiválunkra a saját meghívottjainkat invitáljuk, és természetesen nagy gondot fektetünk arra, hogy az ő műsoruk passzoljon a liturgiai térbe. Ez nem mindig jelent teljesen egyházzenét, bár ilyen hangverseny lesz az idén is, ahol oratórikus műveket hallhatunk, és ez abszolút teljesen egyházzene, ami régebben ugye a liturgiában csendült fel, most a műveket Vivaldit, Monteverdit és Bachot hangversenyen hallhatjuk, de nagyon fontos az, hogy a megfelelő stílusok és műfajok sugározzák az apátság több száz éve átimádkozott falainak a spiritualitását és a helyszínnek a méltóságát.
1: Említettem az orgonát is.
2: Nagyon büszkék vagyunk a Pihanyi apátságnak a koncertorgonájára. A megújult hangszer az idén krisztusi korba lépett, mert 33 éve szólalt meg először ez az új orgona. Ez azt jelenti, hogy maga az orgonaház eredeti régi 1765 tájékán épült a templom utolsó fa bútordarabjaként. Ez egy kis egymanuális hangszeres volt, mert 12 regiszterrel bírt, és ugye rövid oktávos volt, és aztán a második világháború végén megsérült, viszontagságos útja volt, míg elérkezett oda 1993-ban, hogy a Aquincum kézműves orgonagyár egy teljesen új hangszert épített bele ebbe a régi házba, mely méltóan szolgálja a liturgiákat is, és hangjával szépen betölti a teret, méretében ideális hangzásában nagyon passzol a templom építészetéhez is. Az orgona teljes pompájában augusztus 17-én este 19 óra 30-kor lesz hallható. Ennek a hangversenynek a címe Bach olasz arca. Johann Sebastian Bach itáliai ihletésű orgona műveit hallhatjuk majd Yuri Lanzini orgona és zongora művész előadásában, aki Olaszországból érkezik.
1: Általában azt is megszoktam öntől kérdezni, hogy milyen különlegesebb szolgálatai lesznek a liturgikus szolgálaton túlmenően ezen a fesztiválon. Az idén nem csak szervezőként vesz részt.
2: Az idei évben az Olasz Barokk Virágai című hangversenyen augusztus 16-án vasárnap este 20 óra 30-kor a Szent Mise után az oratórikus koncert művészeti vezetője leszek. Itt hallhatjuk a Neked 8 énekegyüttest, a Vivaldi Ensemble régi zenei együttest, és egy nagyon változatos olasz és német programot hallhatunk. Ugye két Vivaldi lesz, a Magnificat és a Beatus Vir Zsoltár feldolgozás, illetve Monteverdinek a Lorettói litániája, és a koncertet Johann Sebastian Bach nagy szabású ötszólamú motettája Jézu meine Freude zárja. Tudatosan is fontos az számunkra, hogy legyenek olyan hangversenyek is, ahol teljesen tiszta egyházzene szól az egyéb műfajok és stílusok megmutatkozása mellett. És akkor még a zárókoncertet említeném meg. A zárókoncerten pedig augusztus 22-én szombaton 20 óra 30-kor két fesztivál találkozik, a Harmónia vizek felett és a 10. jubileumi Füred hangja fesztivál, mely egy mesterkurzus. Ennek a művészeti vezetője kedves barátom Bálint János Fuhola művész, és hagyomány az apátságban, hogy augusztus végén a kurzus részvevői szoktak koncertet adni. Ezek az egyetemista, illetve fiatal művész előadók, gitáron és fuvolán, ez a két fő hangszer. A jubileumnak köszönhetően azonban így a 10. alkalmat még izgalmasabbá téve a kurzus tanárai fognak két tanár hangversenyt adni, Bálint János fuvola művész és Andrés Cebrián fuvola művész, aki Spanyolországból érkezik. Őket pedig az Anima Musicae Kamarazenekar kíséri, művészeti vezető G. Horváth László. A hangversenyre vannak olyanok, akik már sok-sok éve járnak vissza, egész fiatalon kezdték, aztán most már ifjú művészek jól ismerik a bencés kultúrát és az apátsági templomot is, de természetesen a kurzuson egy ilyen hangverseny, ahol a növendékek játszanak, azért nagyon érdekes a résztvevők számára, mert egy ilyen csodálatos környezetben, kiváló akusztikai térben tapasztalhatják meg azt, hogy az ideális templom akusztika hogy szól, ugye egészen más, mint egy száraz terem, de a Tihanyi bencés apátság akusztikája kiváló, hogyha hívek vannak a padokban, illetve ugye amilyen a tér, akkor nem túl visszhangos, mégis csodálatosan szép tere van a hangnak, de nincs az az érzésünk, hogy összekeveredne, vagy ilyesmi, mert annyira nem túl visszhangos. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az apátsági programokra, a lelkiségi programokra, a hangversenyekre is. Ezekről bővebben az apátság honlapján, illetve Facebook oldalán tájékozódhatnak. A hangversenyekre a jegyeket pedig a helyszínen a Portapácis látogatóközpontban, illetve az interneten vásárolhatják meg. Szeretettel várjuk Önöket!

0: Mai adásunkban előbb Farkasházi Dávid beszélt a Szent István Bazilika ünnepi készületeiről, majd Kővári Pétert hallották szóban és zenében a Tihanyi Bencés apátságból. Zenész társai Csánki Emília és Kallai Nóra voltak. Szombati műsorunkban Nagy Boldogasszony ünnepéről emlékezünk meg különböző Mária himnuszok feldolgozásával. A riporter Veres Emese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm figyelmüket, Uzsali Bencét hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Mint egy Ödipusz, Liszt megoldotta a rejtélyt. S úgy oldotta meg, hogy ha a szerző hallhatta volna, reszkednie kellett volna az örömtől és elragadtatott büszkeségtől sírjában. Egyetlen hang nem maradt ki, egyetlen egyet sem adott hozzá. Egyetlen tempót sem változtatott meg önkényesen, egyetlen hajlítás, egyetlen gondolat sem mosódott el. Liszt, aki ilyen módon megértetett velünk egy eddig még meg nem értett művet, bebizonyította, hogy ő a jövő zongoristája. Hector Berlioz Liszt Ferencről Beethoven Hammerklavír szonátájának előadása után Párizs 1836. június 12-én.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Deme Tíme, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. A munkához első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsi György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. A lengyel hatóságok őrizetbe vettek egy orosz férfit, aki egy amerikai-ukrán állampolgár meggyilkolására készült, jelentette be a lengyel kormányfő. Donald Tusk közölte, a bérgyilkost az orosz titkos szolgálatok toborozták. Feladata az volt, hogy Varsóban kivégezzen egy a Putyin rezsim szempontjából kényelmetlen személyt. A merényletet az utolsó pillanatban az amerikai biztonsági szolgálatok közreműködésével sikerült megakadályozni, tette hozzá a lengyel miniszterelnök. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízjárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. Holnap reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni az intézkedést meddig tartják fenn. Idehaza eloltották a lángokat a 8-as főút Öskői oldalán található erdősávban, Sói és Öskü között, ahol tegnap délután keletkezett tűz. Több száz hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. A lángokat három vármegyéből érkező tűzoltók oltották két honvédségi helikopter támogatása mellett. A gépek 22 fordulóval, alkalmanként 2500 liter vízzel segítették a munkát. Idehaza csak nem 40 év után visszatér a Lutra album. A Természetvédelmi Világalap magyar szervezetének kiadványa a matrica gyűjtésen keresztül mutatja be a védett állatok és élőhelyeik világát. Az album és a matricák eladásából származó bevétel egy részéből 6 hazai pusztai tölgyes erdőfolt kialakítását segítik. Végül pedig az időjárásról. Folytatódik a derült idő. Csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
0: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Uzsali Bence és Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. A mikrofonnál Ifjan Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében Mészáros Zsolt Máté orgona és Dénes András harsona művész koncertjét hallgathatják meg, melyet a 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválon adtak a belvárosi főplébánia templomban 2026. június 17-én. Közreműködött Denk Viktória szoprán énekes. Elsőként hallgassák meg Malek Miklós koncert etüdjét Dénes András előadásában.

Malek Miklós koncertetüdjét Dénes András játszotta harsonán. Most következzen Liszt Ferenc Hozsanna című korája, előadja Mészáros Zsolt Máté orgonán és Dénes András harsonán.

Liszt Ferenc Hozsanna című koráját Mészáros Zsolt Máté és Dénes András játszotta. Most két ős bemutató következik. A művek megírására Mészáros Zsolt Máté, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom zenei igazgatója kérte fel a szerzőket, hogy Liszt Ferenc szellemében írjanak műveket, tekintve, hogy Lisztnek meg annyi kötődése volt a belvárosi főplébánia templomhoz. Liszt Ferenc első budapesti látogatásaikor a templomhoz közeli haltéren lakott, ehhez kapcsolódik Hollós Máté Haltéri hangok című műve, elsőként ennek az ős bemutatóját hallhatják. Előadja Mészáros Zsolt Máté orgonán, Dénes András harsonán.

Hollós Máté Haltéri hangok című művének ősbemutatóját hallották Mészáros Zsolt Máté orgona és Dénes András Harsona művész előadásában. A második premier Bánkövi Gyula Vom Grabe zum Himmel, magyarul A sírtól a mennyekig, opusz 96 című műve, amely Liszt Ferenc, a von der Wiege bis zum Grabe, vagyis a bölcsőtől a sírig című szimfonikus költeményének tovább gondolása, felhasználva a szimfonikus költemény egyik motívumát. Mészáros Zsolt Máté orgonajátékát hallják.

Pánkövi Gyula vom Grabe zum Himmel, magyarul a Sírtól a Mennyekig című művét játszotta Mészáros Zsolt Máté orgonán, ez volt a darab premierje. Most két alkotás következik egymás után. Hildegard von Bingen Laus Trinitati című antifónáját énekli Denk Viktória szoprán, majd pedig Bánkövi Gyula Laus Trinitati opusz 88-as című műve hangzik el, amely Hildegard von Bingen azonos című darabjának tovább gondolása, harsonára és orgonára. Ez Dénes András és Mészáros Zsolt Máté adja elő.

Elhangzott Hildegard von Bingen Laus Trinitáti című antifónája Denk Viktória előadásában, majd pedig Bánkövi Gyula opus 88-as Laus Trinitáti című műve Dénes András és Mészáros Zsolt tolmácsolásában. Ismét két ősbemutató következik, melyeket Mészáros Zsolt Máté felkérésére írtak meg, az első ezek közül Solti Árpád Rezurrekció Templi című műve. Előadja Dénes András harsonán, Mészáros Zsolt Máté orgonán.

Solti Árpád Rezurrekció templé című művének ős bemutatóját hallották Dénes András Harsona és Mészáros Zsolt Máté orgona művész tolmácsolásában. Most hallgassák meg Virág András Gábor Gretchen című művének ős bemutatóját Mészáros Zsolt Máté előadásában.

Virág András Gábor Gretchen című kompozíciójának ősbemutatóját Mészáros Zsolt Máté játszotta. Befejezésül hallgassák meg Juraj Filasz De Profundis című művét. Dénes András harsonán Mészáros Zsolt Máté orgonán játszik.

0: Juraj Filasz, De Profundis című művét Dénes András harsonán, Mészáros Zsolt Máté orgonán játszotta. A koncert a 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválon hangzott el, a belvárosi Főplébánia templomban 2026. június 17-én. A zenei rendező Komlós András, a hangmérnök Kuklis Béla, a szerkesztő Uzsali Bence volt.
1: Műsorajánló. Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel, pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjét hallgathatják meg, melyet a Győri Richter teremben adtak 2026. április 27-én. A karmester Andreas Ottenzamer volt, közreműködött Kelemen Barnabás hegedű művész. Elsőként Bartók Béla második hegedű versenye hangzik el.

Bartók Béla második hegedű versenyét Kelemen Barnabás játszotta a győri filharmonikus zenekarral, vezényelt Andreas Ottenzamer. A szólista ráadásként Johann Sebastian Bach 1002-es BWV számú H-moll partitájából játsza a harmadik tételt, a Sarabandot.

Johann Sebastian Bach 1002-es BWV számú H-moll partitájából a harmadik tételt, a Szálávándot játszotta Kelemen Barnabás. A hangverseny második felében Johannes Brahms negyedik E-moll szimfóniáját játssza a győri filharmonikus zenekar Andreas Ottenzamer vezényletével.

0: Johannes Brahms IV. E-moll szimfóniáját a Győri Filharmonikus Zenekar játszotta, a karmester Andreas Ottenzamer volt. A felvétel a Győri Richter teremben készült 2026. április 27-én. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Komlós András, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Hangverseny összeállításunk végén a szerkesztők Uzsali Bence és Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A világjáró művészeink adásában most Csővári Csilla énekel, és Lajkó István zongorázik. Előadásukban Schumann, Grieg, Britten, Stenhammer és Sigurd von Koch gyönyörű dalai és vers megzenésítései kelnek életre. A május 21-i koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból, szombaton 16 óra 41 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Horváth Balázs műveiből szól válogatás ezen az estén. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Kezdjük rögtön egy ritkasággal, egy két zongorára, nyolc kézre írt darabbal, melynek már címe is különlegességet sejtett. Salvador Dali grimasza, miközben a három virág fejű nő a tengerparton rábukkan egy hangverseny zongora bőrére című képét festi. Az 1995-ben írt kétperces tételt az Ungária zongora négyes előadásában hallják.

Salvador Dali grimasza, miközben a három virágfejű nő rábukkan egy hangverseny zongora bőrére című képét festi. Egy 1995-ös keltezésű, két zongorára, nyolc kézre írt művet hallottak. Horváth Balázs alkotásaiból válogatunk ezen az estén. Zenéje sokoldalú, virtuóz és nyitott a szokatlan hangzásokra. Jellemezte egy alkalommal Molnár Szabolcs kritikus Horváth Balázst, aki szimfonikus, anszambl és kamarazenék szerzője. Az utóbbi időben elsősorban a populáris és komoly zenei elemek ötvözése, valamint színházi jelenségek hangszeres zenébe történő integrálása érdekli. A zajok és a zenei hangok gyakran jelennek meg műveiben, és előszeretettel kombinálja őket. Az Alter Ego 1999-ben szaxofonkvártetre készült. A darab címe két tételének rokonságára, időbeli struktúrájának hasonlatosságára utal. A Budapest Szaxofonkvártet játszik.

Alter Ego címmel egy 1999-ben írt művet hallottak, a Budapest Saxofon Kvartett játszott. A következő Horváth Balázs kompozíció, mely az Ars Novában megszólal, 2001-ben bemutatott Magnets 3 című alkotása. A Magnets Ensemble darabok sorozata, melyek keletkezéséről így vall a szerző. Gyermekkoromban sokat játszottam kis mágneses figurákkal, melyek különböző módon vonzották, taszították egymást. A mágneses figurák mozgásának emléke annyira tisztán élt bennem, hogy segítségével zenei elemeket, gesztusokat kezdtem kialakítani. A mágneses összefüggések váltak tehát a Magnets sorozat darabjainak kiinduló anyagává. A 11 vonós hangszerre íródott Magnets 3 folytatás alcímének magyarázata az, hogy zenei alapanyaga egy korábbi darabomból származik, mely bőgőre és hangszalagra készült. A Magnets 3-ban a bőgő ismét szóló szerepet kap, gyakran játszik a többi hangszertől eltérő elemeket, de sokszor szinte vezeti, vonszolja maga után a többieket. A mű egy 2004 novemberében a Magyar Rádió 22-es stúdiójában készült felvételről szólal meg, a 11 vonóst a szerző vezényli.

Magnets 3. Folytatás. A 2001-ben írt művet, mely 11 vonós hangszerre készült, a szerző vezényelte. Az utolsó Horváth Balázs kompozíció, mely az Ars Novában megszólal, az 1999-es keltezésű La Corsa Grande dei Clarinetti, azaz a klarinétok nagy versenye. A 23 perces alkotás a szerző diplomakoncertjére készült. A bemutatót követően 2 évvel a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara rögzítette stúdió körülmények között Vajda Gergely vezényletével. Az 5 szólista Szepesi Bence, Puskás Levente, Tószegi Bernát, Horváth Marcell és Varga Gábor volt.

0: La Corsa Grande dei Clarinetti, Klarinétok nagy versenye címmel egy 5 szólistára és zenekarra írt művet hallottak. Szepesi Bence, Puskás Levente, Tószegi Bernát, Horváth Marcell és Varga Gábor játszott klarinéton. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Vajda Gergely vezényelte. Az Ars Nova, amelyben ezúttal Horváth Balázs műveiből szólt válogatás, ezzel véget ért. Holnap a 75. születésnapját ünneplő Kovács János Kossuth és Liszt díjas karmester vezényli Bella Máté, Tornyai Péter, Kutrik Bence és Sándor László alkotásait. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket. A szerkesztőt, Bánkő Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál múlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Különleges karakterek. Karakteres történetek formálódnak Nadia Boulanger, Kurták, Sostakovics, Respighi, Mozart és Zelenka szerzeményeiben. Proms 2026. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Egy igen különleges lemezbemutatóval készültünk, ami bár nem friss és ropogós, de nem hallhatták teljes egészében műsorunkban még a díjnyertes lemezt. A David Reese Williams trió 1988-ban alakult, tagjai David Reese Williams zongorista, Neil Francis basszusgitáros és Phil Leslie dobos. A Canterbury székhelyű zenekar az évek során számos érdekes koncerten és fesztiválon lépett fel Angliától Spanyolországig. 2001-ben egy rádióműsorban a BBC-ben olyan sikert értek el, amivel megalapozták a hírnevüket. Így jöhetett létre az az album, amit most bemutatunk hallgatóinknak. A 2002 májusában megjelent Hidden Colors, Purcell, Bach, Grieg, Fauré, César Franck, Debussy és Ravel műveinek átiratait tartalmazza. Remek kritikákat kapott a megjelenése után a lemez, a The Times-ban és az Independent-ben is cikkeztek róla. A Financial Times is a műfaja legjobbjának minősítette a 2002-es év világzenei lemez kritikájában. Harry Purcell, Music for a While című kompozíciója hallható elsőként, David Reese Williams feldolgozásai közül, aztán Maurice Ravel szonatinájának második tételét halljuk, utána Johann Sebastian Bach kompozíció következik, Jesus meine Zuversicht címmel, ezt követi egy francia karácsonyi ének, majd Harry Purcell alkotása a When I'm Laid in Earth, utána újra Johann Sebastian Bach a szerző, és a Nun kommt der Heiden Heiland hangzik el, majd César Franck alkotása a prelűd, fúga és variáció, befejezésképp pedig Claude Debussy The Snow is Dancing című kompozícióját halljuk David Reese Williams feldolgozásában.

0: A mai All That Jazzben lemezbemutatóként a David Reese Williams trió Hidden Colors című albumát hallhatták. Harry Purcell, Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, egy tradicionális francia karácsonyi ének, César Franck és Claude Debussy feldolgozásait hallottuk David Reese Williams feldolgozásai közül. Tétel cím szerint elhangzott Music for a While, Sonatina második tétel Raveltől, Jézus meine Zuversicht, francia karácsonyi ének, When I'm Laid in Earth, Non kommt der Heiden Highland, Prelude, fuga és variáció César Francktól, és Claude Debussy kompozíciója The Snow is Dancing címmel. Így ért véget a mai All That Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Brieska Dániel. Továbbapad a Duna Paksnál, vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, holnap reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Tartja magát Paks 2 építésének ütemtervéhez a Rosszatom. Az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója emlékeztetett, az 5. blokk alaplemezének betonöntése már 80%-ban kész, a 6. blokknál az alapgödör kialakításán dolgoznak. Azt is jelezte, készek a párbeszédre az új magyar kormánnyal, de egyelőre nem érkezett hozzájuk ilyen megkeresés. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Nagy-Britanniában az idei év legforróbb napján vannak túl. A londoni Kew Gardens botanikus kertben 38,1 Celsius fokot mértek. Franciaországban 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám, mint most, már 17 egymást követő napja tart a kánikula. Közben Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. Ami a hazai időjárást illeti, itthon marad a napos idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, eső nem várható, a szél többnyire mérsékelt marad. Holnap délután 29-32 fok lesz. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Kellemes éjszakát kívánok minden kedves hallgatónak, Németh Attilát hallják, aki ma éjjel is sok érdekes, különleges zenét kínál mindenkinek. Munkatársaim Katona Márta és Boda Eszter. Az egyház történelem viharosan mozgalmas korszaka volt a 12. század. Megkezdődtek a keresztes háborúk, a pápa és a császár között viszájdult, Európát egyház politikai ellentétek osztották meg. Ekkor élt Hildegard von Bingen, aki 1098 nyarán látta meg a napvilágot a Rajna vidéken, természetgyógyász és zeneművész volt. Ave Generosa című kompozícióját halljuk elsőként.

Ave Generosa, Hildegard von Bingen zeneművét az Orpheus női karadta elő. Hildegardot szentté avatták, és őt a középkor nagy női szentjei között tartják számon, természettel gyógyítással is foglalkozott. Elisabeth Jacquet de la Guerre dédurszonátája következik.

Az előkelő nevű Elizabeth Claude Jacquet de la Guerre Didur szonátáját a Musica Fiorita együttes előadásában hallottuk. A komponista 14. Lajos hangszer készítőjének lányaként olyan udvarban élt és tanult, ahol jól ismerték Couperin zenéjét vagy Molière színházát. Most Verdi Aida című operájának részlete szól.

Verdi Aida című operájából a győzelmi kórus és a bevonulási induló hangzott el a Kölni Rádió zenekar jóvoltából. A mű bemutatóját a Suezi csatorna ünnepélyes megnyitására tervezték, és el is készült az egyik legdrágább és legszebb opera, az Aida. Most a Rigoletto parafrázis szól.

Liszt Ferenc Rigoletto parafrázisát hallottuk Michele Campanella előadásában. Ez egyik Liszt legzseniálisabb átiratainak. Nagyon sok dalt és opera részletet dolgozott át a magyar mester, és mindig hatalmas sikerrel játszott ezeket a koncertjein. Péter Mahadzsik Danube After Point című kompozíciója szól.

The New After Point. Peter Mahadzsik zeneművét a Richard Hata együttes adta elő, vezényelt Ivan Siller. Remélem nyugalomban telt és telik éjszakájuk. Franciaországba utazunk a zene segítségével. Louis-Nicolas Clérambeau, Piramus és Tisbé kantátáját hallgatjuk meg.

Louis Nicola Clerambeau, Piramus és Tisbé kantátáját Gilles Ragon és az Amália együttes előadásában hallottuk. A francia zeneszerző elsősorban motettákat, kantátákat írt, és Lully Mare Mare Cupre mellett tartották a legnagyobbnak. Beethoven D-dur hegedű versenye következik.

Beethoven D-dur hegedű versenyét hallottuk Christian Tetzlaff és a Saarbrückeni Rádió zenekar előadásában vezényelt Mihály Stern. Az Opus 61-es versenymű az egyik legnagyobb jelentőségű és legismertebb hegedű verseny a klasszikus zene történetében. Most Johannes Brahms 4 dalát hallgatjuk meg.

Négy dalt hallottunk női karra, két kürtre és hárfára. Zenga a hárfa, Jöjj halál, a kertész és Ossian dala. Előadta Leif Lind per McLilland Jacobsen, Katrina Jéz és a Dán rádió énekkara, vezényelt Stefan Parkman. A dalok Eichendorff, Shakespeare és Rüperi versekre készültek. Kedves hallgatóink, két óra van.

A fuga művészete Johann Sebastian Bach befejezetlen alkotása. 1740 körül kezdte komponálni, az első változat 12 fugát és 2 kánont tartalmazott. Bach 1750-ben bekövetkezett haláláig folyamatosan folytatta a munkát. A második változat már Bach halála után jelent meg, nagyon sok bizonytalanság merült fel a kánonok és a fugák kapcsolatában. Mivel Bach halálakor a mű befejezetlen volt, a szerkesztést fia, Carl Philipp Emanuel Bach felügyelte és fejezte be. Schiff András és Sakhajeg Nosrati zongora játékában halljuk a fuga művészetét.